0: Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Ismét csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben kismértékben nőtt a Fidesz. Nagyobb mértékben a párt nélküliek tábora, állapította meg a European közvéleménykutatása, melynek eredményét az MTI-vel ismertették. A felmérés azt mutatta, hogy az augusztusi 49%-ot követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47%-a szavazna a kormánypártra. Ezzel a Tisza párt közelebb került az áprilisi szavazatarányhoz a teljes belföldi népesség körében, és a május-júniusi csúcshoz viszonyítva 5%-ot esett vissza. Vagyis nagyjából minden tizedik támogatóját veszítette el. Az összegzés szerint azonban még továbbra is abszolút többségben áll. A kormánypárt mögött a fővárosban, a megyei guvárosokban, a 40 év alattiak körében és legfőképpen a diplomások között. A European szerint a legjelentősebb elmozdulása a pártválasztást megtagadók körében figyelhető meg. A párt nélküliek az augusztusi 15% után most 18%-nyian vannak. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, erről tájékoztatta az MTI-t Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője a portál friss kutatása kapcsán azt közölte, a változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál. Ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt. Megegyezett az augusztus elején mért értékkel. A megye székhelyeken 881 ezerről 877 ezer forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméter ár. Utóbbiak közül továbbra is Debrecen a legdrágább és Salgótarján a legolcsóbb. A magyar gazdaság következő növekedési szakaszának egyik kulcsa, hogy az export helyett több olyan hazai tulajdonú vállalat jöjjön létre, amely saját termékkel, márkával és értékesítési hálózattal rendelkezik a nemzetközi piacokon, hangsúlyozta a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet közölte, Magyarország export teljesítménye kiemelkedő. Az export volumene azonban önmagában nem mutatja meg, hogy abból mekkora hozzáadott érték és tudás marad idehaza. A cél nem pusztán az exportáló vállalkozások számának növelése, hanem az, hogy a magyar cégek magasabb szintre lépjenek a nemzetközi értékláncokban. Tom Jones a közösségi oldalán tisztázta a The Voice című brit tehetségkutatóból való távozásának körülményeit, miután korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a műsor készítői a zsűri megújítását célozták meg. A 24.hu cikke szerint Jones azt írta, hogy egyáltalán nem akarta otthagyni a műsort, amelyet továbbra is szeret, és a közönség támogatását is nagyra értékeli. Állítása szerint a döntést a tévécsatorna hozta meg, ráadásul már korábban. Őt azonban csak nemrég értesítették róla. A távozás indokaként a biztosítással kapcsolatos pénzügyi nehézségeket nevezték meg számára.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól. Mindent.

0: a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Ismét csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben kismértékben nőtt a Fidesz, nagyobb mértékben a párt nélküliek tábora, állapította meg a European közvéleménykutatása, melynek eredményét az MTI-vel ismertették. A felmérés azt mutatta, hogy az augusztusi 49%-ot követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47%-a szavazna a kormánypártra. Ezzel a Tisza párt közelebb került az áprilisi szavazatarányhoz a teljes belföldi népesség körében, és a május-júniusi csúcshoz viszonyítva 5%-ot esett vissza, vagyis nagyjából minden tizedik támogatóját veszítette el. Az összegzés szerint azonban még továbbra is abszolút többségben áll. A kormánypárt mögött a fővárosban, a megyei guvárosokban, a 40 év alattiak körében, és legfőképpen a diplomások között. A European szerint a legjelentősebb elmozdulás a pártválasztást megtagadók körében figyelhető meg. A párt nélküliek az augusztusi 15% után most 18%-nyian vannak. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, erről tájékoztatta az MTI-t Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője a portál friss kutatása kapcsán azt közölte, a változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál. Ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt. Megegyezett az augusztus elején mért értékkel. A megye székhelyeken 881 ezerről 877 ezer forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméter ár. Utóbbiak közül továbbra is Debrecen a legdrágább és Salgótarján a legolcsóbb. A magyar gazdaság következő növekedési szakaszának egyik kulcsa, hogy az export helyett több olyan hazai tulajdonú vállalat jöjjön létre, amely saját termékkel, márkával és értékesítési hálózattal rendelkezik a nemzetközi piacokon, hangsúlyozta a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet közölte, Magyarország export teljesítménye kiemelkedő. Az export volumene azonban önmagában nem mutatja meg, hogy abból mekkora hozzáadott érték és tudás marad idehaza. A cél nem pusztán az exportáló vállalkozások számának növelése, hanem az, hogy a magyar cégek magasabb szintre lépjenek a nemzetközi értékláncokban. Tom Jones a közösségi oldalán tisztázta a The Voice című brit tehetségkutatóból való távozásának körülményeit, miután korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a műsor készítői a zsűri megújítását célozták meg. A 24.hu cikke szerint Jones azt írta, hogy egyáltalán nem akarta otthagyni a műsort, amelyet továbbra is szeret, és a közönség támogatását is nagyra értékeli. Állítása szerint a döntést a tévécsatorna hozta meg, ráadásul már korábban. Őt azonban csak nemrég értesítették róla. A távozás indokaként a biztosítással kapcsolatos pénzügyi nehézségeket nevezték meg számára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: kultúra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 10-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már működnek az új trafiboxok a Karancsvölgyben. A fix sebességmérő dobozokat három helyszínen. Karancsalján, Karancslapújtőn, valamint Karancskeszi, Marakodi puszta.

0: település részén helyezték ki. László Tünde, a települések jegyzője a Megafonnak elmondta, a fejlesztésre a közlekedésbiztonság romlása miatt volt szükség. A belterületi szakaszon ugyanis megszaporodtak a szabálytalanságok, különösen a gyorshajtás és a veszélyes előzések. A helyszíneket a rendőrséggel közösen mérték fel a legkritikusabb, jól belátható útszakaszon. A beruházást a polgármesterek összefogásával hazai támogatási forrásból valósították meg. Hozzátette, a most telepített trafiboxok már néhány napja üzemelnek. A település vezetők és a Karancsvölgyben élők a beruházásokhoz nagy reményeket fűznek. László Tünde jegyzőt hallják.
1: Három településen, Karancs alján, Karancs Lapújtőn és Karancskeszi Marakodi puszta település részén kerültek kihelyezésre. Ezekre a fejlesztésekre azért került sor, mert az utóbbi időben megrendült a közbizalom a közbiztonságban és a közlekedés biztonságban. Nagyon sokan belterületen is áthágják a közlekedési szabályokat, elsősorban gyorshajtással, de szabálytalan előzés is gyakran előfordul a településeken. És vannak olyan útszakaszok, amelyek egyébként jól beláthatóak, és sajnos a gyorshajtásnak kedveznek, viszont ezek belterületen vannak. Így a rendőrség munkatársával közösen fel lett térképezve azoknak a telepek térképezve azok az útszakaszok, ahová a rendőrség megítélése és tapasztalata alapján érdemes lehet kihelyezni ezeket a trafiboxokat. Ennek okán a karancsvölgyi polgármesterek összefogtak, mint korábban is oly sok más feladat megoldásában, és úgy döntöttek, hogy a hazai forrásból nyújtott támogatásból megvalósítják ezt a fejlesztést. Így került letelepítésre a jelzett településeken a három trafipax doboz, valamint ugye az összes többi fejlesztés is. A trafiboxok még csak néhány napja üzemelnek.
0: Új oktatókkal és kiemelkedő növendékszámmal indítja a tanévet a Balassagyarmati Rózsa Völgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola. Lévárdi Beáta, az intézmény új vezetője elmondta, mintegy 580 diák jelentkezett az iskolába. A növekvő létszám oktatását a jelentősen bővülő tanári kar teszi lehetővé. Új hegedű, tuba és részfúvós tanár mellett három új zongora tanár is érkezett az intézménybe. Többek között Németországból, Svájcból és a Vajdaságból. Az igazgató hozzátette, az augusztusban megkezdett korszerűsítések nyomán megújult a tanári szoba, az igazgatói iroda, a titkárság, a raktár és a kottatár is. A megkezdett fejlesztéseket a jövőben is folytatni kívánják, garantálva a minőségi oktatást minden felvett gyermek számára. Lévárdi Beátát, a Balassagyarmati Rózsa Völgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónőjét kérdeztük.
2: Nagyon boldogok vagyunk, mert rengeteg gyermek jelentkezett, de ez annak is köszönhető, hogy rengeteg új kolléga érkezett hozzánk. Ez azt jelenti, hogy új hegedű tanárunk van, három új zongora tanárunk Németországból, Svájcból és a Vajdaságból, lett új részfúvós tanárunk, tuba tanárunk, tehát rengeteg kollégával bővültünk, és ennek következtében nagyon sok gyereket tudunk felvenni. De szerencsénkre, mivel rengeteg gyerek jelentkezett, 580 diáknál tartunk jelenleg a papírok alapján, folyamatosan megy persze a rendszerbe való felvitelük, tehát minden gyereknek biztosítani szeretnénk, és tudjuk is az oktatását. A változtatások elindultak augusztusban, új tanári, új igazgató, új titkárság, új raktár, új kottatár, igazából mi ezt már elindítottuk, ezt folytatni szeretném.
0: Kiderült, mit találtak az óvodások augusztus közepén a balassagyarmati Palócligetben. A Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának közlése szerint a gyerekek az intézmény udvarán játszva apró botokkal a földben vasszögeket, érméket és cseréptöredékeket találtak. A múzeum munkatársai azonnal értesítették a szakembereket, akik egy alig 70 cm mély gödör feltárása során 20. századi tárgyakra, töltényhüvelyekre, de ritka ókori és kora újkori kincsekre is bukkantak. A modern leletek mellett egy bronzkori lándzsa, egy római érme és három első Lipót korabeli ezüst dénár is előkerült. A szakértők valószínűsítik, hogy a korabeli ritkaságok eredetileg a Palóc Múzeum gyűjteményébe tartoztak. A leletek ugyanis erősen megégtek, és a II. Világháború után kerülhettek a földbe. A régészek bíznak benne, hogy a jövőbeni kutatások kiderítik majd, pontosan milyen körülmények között kerültek a föld alá a múzeum egykori kincsei. Megváltozott Dunakeszin a könyvek kölcsönzési határideje a Kölcsey Ferenc városi könyvtárban. A korábbi 35 nap helyett 28 napig lehet megtartani a kivett olvasnivalót. A kölcsönzési idő ugyanakkor továbbra is két alkalommal meghosszabbítható, amennyiben az adott könyvre nincs előjegyzés. Az intézmény tájékoztatása szerint a változtatás célja, hogy csökkentsék az előjegyzett könyvekre való hosszú várakozási időt. Így a népszerű, sokak által keresett kötetek rövidebb idő alatt kerülhetnek vissza a könyvtárba, és hamarabb juthatnak el a következő olvasóhoz. Augusztus végén kezdődött, és a napokban ért véget Verőcén a gyalog átkelőhelyek kora őszi karbantartása, az égők cseréje, amit az egyre rövidülő nappalok is indokolnak. Grausmann György polgármester tájékoztatása szerint, bár a négy okos zebra folyamatos karbantartást igényel, jól funkcionálnak, hiszen mióta évekkel ezelőtt üzembe helyezték őket, nem történt gyalogost érintő sérülés egyik átkelőhelynél sem. Jövő hét kettől nem lehet autóval parkolni Csörökben a Kossuth utcában. A polgármester elmondása szerint a megnövekedett helyi gépjármű állomány miatt már kezelhetetlenné vált az utcában a parkolás. Sokszor a járdán állnak le az autók, így a kisgyerekes családok óvodába menet az útra kényszerülnek. A döntéssel ezt az állapotot akarják megszüntetni. Csomád, Nagykovács és Dunabogdány futballcsapata egyaránt 6 ponttal várja a hétvégi folytatást a Pest megyei férfi harmadosztály északi csoportjában. Csomád Kismaros ellen, Nagykovácsi Visegrád ellen, míg Dunabogdány a VS Dunakeszi 2 csapata ellen lép pályára.
3: Időjárás.
0: Ma egy hidegfront hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
3: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen!
3: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 10-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már működnek az új trafiboxok a Karancsvölgyben. A fix sebességmérő dobozokat 3 helyszínen. Karancsalján, Karancslapújtőn, valamint Karancskeszi, Marakodi puszta település részén helyezték ki. László Tünde, a települések jegyzője a Megafonnak elmondta, a fejlesztésre a közlekedés biztonság romlása miatt volt szükség. A belterületi szakaszon ugyanis megszaporodtak a szabálytalanságok, különösen a gyorshajtás és a veszélyes előzések. A helyszíneket a rendőrséggel közösen mérték fel a legkritikusabb, jól belátható útszakaszon. A beruházást a polgármesterek összefogásával hazai támogatási forrásból valósították meg. Hozzátette, a most telepített trafiboxok már néhány napja üzemelnek.

0: A településvezetők és a Karancsvölgyben élők a beruházásokhoz nagy reményeket fűznek. László Tünde jegyzőt hallják.
1: Három településen, Karancs alján, Karancs Lapújtőn és Karancskeszi Marakodi puszta település részén kerültek kihelyezésre. Ezekre a fejlesztésekre azért került sor, mert az utóbbi időben megrendült a közbizalom a közbiztonságban és a közlekedés biztonságban. Nagyon sokan belterületen is áthágják a közlekedési szabályokat, elsősorban gyorshajtással, de szabálytalan előzés is gyakran előfordul a településeken. És vannak olyan útszakaszok, amelyek egyébként jól beláthatóak, és sajnos a gyorshajtásnak kedveznek, viszont ezek belterületen vannak. Így a rendőrség munkatársával közösen fel lett térképezve azoknak térképezve azok az útszakaszok, ahová a rendőrség megítélése és tapasztalata alapján érdemes lehet kihelyezni ezeket a trafiboxokat. Ennek okán a karancsvölgyi polgármesterek összefogtak, mint korábban is oly sok más feladat megoldásában, és úgy döntöttek, hogy a hazai forrásból nyújtott támogatásból megvalósítják ezt a fejlesztést. Így került letelepítésre a jelzett településeken a három trafipax doboz, valamint ugye az összes többi fejlesztés is. A trafiboxok még csak néhány napja üzemelnek.
0: Új oktatókkal és kiemelkedő növendékszámmal indítja a tanévet a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola. Lévárdi Beáta, az intézmény új vezetője, elmondta, mintegy 580 diák jelentkezett az iskolába. A növekvő létszám oktatását a jelentősen bővülő tanári kar teszi lehetővé. Új hegedű, tuba és részfúvós tanár mellett három új zongora tanár is érkezett az intézménybe. Többek között Németországból, Svájcból és a Vajdaságból. Az igazgató hozzátette, az augusztusban megkezdett korszerűsítések nyomán megújult a tanári szoba, az igazgatói iroda, a titkárság, a raktár és a kottatár is. A megkezdett fejlesztéseket a jövőben is folytatni kívánják, garantálva a minőségi oktatást minden felvett gyermek számára. Lévárdi Beátát, a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónőjét kérdeztük.
2: Nagyon boldogok vagyunk, mert rengeteg gyermek jelentkezett, de ez annak is köszönhető, hogy rengeteg új kolléga érkezett hozzánk. Ez azt jelenti, hogy új hegedű tanárunk van, három új zongora tanárunk Németországból, Svájcból és a Vajdaságból, lett új részfúvós tanárunk, tuba tanárunk, tehát rengeteg kollégával bővültünk, és ennek következtében nagyon sok gyereket tudunk felvenni. De szerencsénkre, mivel rengeteg gyerek jelentkezett, 580 diáknál tartunk jelenleg a papírok alapján, folyamatosan megy persze a rendszerbe való felvitelük, tehát minden gyereknek biztosítani szeretnénk, és tudjuk is az oktatását. A változtatások elindultak augusztusban, új tanári, új igazgató, új titkárság, új raktár, új kottatár, igazából mi ezt már elindítottuk, ezt folytatni szeretném.
0: Kiderült, mit találtak az óvodások augusztus közepén a balassagyarmati Palócligetben. A Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának közlése szerint a gyerekek az intézmény udvarán játszva apró botokkal a földben vasszögeket, érméket és cseréptöredékeket találtak. A múzeum munkatársai azonnal értesítették a szakembereket, akik egy alig 70 cm mély gödör feltárása során 20. századi tárgyakra, töltényhüvelyekre, de ritka ókori és kora újkori kincsekre is bukkantak. A modern leletek mellett egy bronzkori lándzsa, egy római érme és három első Lipót korabeli ezüst dénár is előkerült. A szakértők valószínűsítik, hogy a korabeli ritkaságok eredetileg a Palóc Múzeum gyűjteményébe tartoztak. A leletek ugyanis erősen megégtek, és a II. Világháború után kerülhettek a földbe. A régészek bíznak benne, hogy a jövőbeni kutatások kiderítik majd, pontosan milyen körülmények között kerültek a föld alá a múzeum egykori kincsei. Megváltozott Dunakeszin a könyvek kölcsönzési határideje a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. A korábbi 35 nap helyett 28 napig lehet megtartani a kivett olvasnivalót. A kölcsönzési idő ugyanakkor továbbra is két alkalommal meghosszabbítható, amennyiben az adott könyvre nincs előjegyzés. Az intézmény tájékoztatása szerint a változtatás célja, hogy csökkentsék az előjegyzett könyvekre való hosszú várakozási időt. Így a népszerű, sokak által keresett kötetek rövidebb idő alatt kerülhetnek vissza a könyvtárba, és hamarabb juthatnak el a következő olvasóhoz. Augusztus végén kezdődött és a napokban ért véget Verőcén a gyalog átkelő helyek kora őszi karbantartása, az égők cseréje, amit az egyre rövidülő nappalok is indokolnak. Grausman György polgármester tájékoztatása szerint, bár a négy okos zebra folyamatos karbantartást igényel, jól funkcionálnak, hiszen mióta évekkel ezelőtt üzembe helyezték őket, nem történt gyalogost érintő sérülés egyik átkelőhelynél sem. Jövő hét 2-től nem lehet autóval parkolni Csörökben a Kossuth utcában. A polgármester elmondása szerint a megnövekedett helyi gépjármű állomány miatt már kezelhetetlenné vált az utcában a parkolás. Sokszor a járdán állnak le az autók, így a kisgyerekes családok óvodába menet, az útra kényszerülnek. A döntéssel ezt az állapotot akarják megszüntetni. Csomád, Nagykovács és Dunabogdány futballcsapata egyaránt 6 ponttal várja a hétvégi folytatást a Pest megyei férfi harmadosztály északi csoportjában. Csomád Kismaros ellen, Nagykovácsi Visegrád ellen, míg Dunabogdány a VS Dunakeszi 2 csapata ellen lép pályára.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Ma egy hideg front hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
6: És most Backspace. Vissza az időben.
7: Halló. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
8: Jó reggelt.
7: Halló.
9: Szép reggelt. Szia.
7: Na.
8: Ez ilyen, milyen higgadt kimért reggeli reggel beköszönés.
9: Nem gondoltam, hogy nem vágok a
8: évre
9: többiek köszönésébe is.
7: Na jó.
9: Kimérem. Legyünk ma kimért.
7: De kára? Így van. Na, hát szép reggelt mindenkinek. 2026. szeptember 10 van. Csütörtök van. Jó, ha valaki nem tudná. És hát gondoljunk először is a névnaposokra. Most már csak a maga egyszerű valójában, ne pedig úgy, mint tegnap.
8: Nagyon boldog jó névnapot kívánok.
7: Nem? Mert tegnap, hogy kikeltünk tegnap, megint ugye a névnapos
9: csörtek. Tudom, de ma nincsen ilyen sanszunk.
8: De figyelj!
9: Ellenőrizhetőbb.
8: Egy-egy kivételével, majd azért kettő szerintem lesz.
9: Akkor nem leszünk nyugodtabb.
8: Nem. Szóval nagyon-nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk minden ma ünneplő Hunornak, Nikolettnek, Cipriánnak, Eriknek, Honóriának, Miklósnak, Mikoltnak, Noéminek, Tardosnak és Zalánnak.
7: Most megint ki az az ökör, aki december 6 helyett, érted, berak szeptember 10-re egy Miklóst. Ki az az idióta, aki ezt nem törli el?
9: Ezt nem vágom.
7: Érted? Már megint.
9: Jó.
8: Igen.
9: Nyilván egyetlen egy Miklós sem ünnepli ma.
8: Nem tudhatjátok.
7: Ki? De ki az a hülye, aki ma ünnepli a névnapját Miklósként?
9: Hát nehogy már lecseréljük a Mikulást.
8: Aki mondjuk azt találta ki. Pont ezért, mert mondjuk gyerekként sanyarú sorsa volt, hogy egyszerre volt a névnapja, és ő szerette volna, hogy miért nem kap külön a névnapján is. Miért kell a Mikulással egybevenni az ő névnapját?
9: Ez olyan, tudod, mint amikor a nagy ünnepekre esik valakinek a névnapja. Hát itt ezt meg tudod érteni?
7: Meg, de mindig duplákat kaptam, azt készen.
9: Tényleg?
7: Persze, hogy hát névnap az névnap.
8: Hát értem, de nem, én azt gondolom, sokkal jobb az így elosztva.
9: Ádi úgy volt, mint az, amikor a Harry Potterben van az a jelenet, tudod, hogy a gyerek számolja, hogy előző évben 49 ajándéka volt, a következő évben egyel több, és akkor Ádi biztos is mondta, hogy meg az karácsony, és hol a népnapos? És hol a népnapos?
8: Ki is kérte magának.
7: Jó, és aki meg szilveszter is, december 31.
9: Az is egy faragás, igen.
7: Mert akkor be tud nyomni, hogyha újévi buli van, mondjuk ott. Nem. Ott meg lehet ünnepelni a létnapot.
9: Ott elég tisztességesen.
8: Ott egy egész világ
9: érkezik. Én azokra is büszke vagyok egyébként, aki akkora szervezi az esküvőjét. Volt már úgy, hogy szilveszter közel értem esküvőn.
7: Az király.
9: Plusz aki
7: tényleg a 30-án voltunk együtt. Valahogy úgy.
9: Plusz van olyan, aki egyébként izére teszi a szenteste előtti napra. De most ők bizonyosan ott a férj. Szerintem fixen azért választja ezt az időpontot, hogy soha ne felejthesse el az adott évfordulót.
8: Mondjuk a tesómnak 2-vel a karácsony szenteste előtt van, és ő általában ragaszkodik a szülinapjához. És azért azt én nem szokott őszinte lenni a mosolyom, amikor 23-án enyhén fáradtan hazaérkezünk, és akkor neki lehet ugrani.
9: Igen, Tamás az nem ismer se Isten, se embert, ha születésnapok megünnepléséről van szó.
7: Ezt így kell csinálni. Na, jó van, akkor tényleg szeptember 10 van, és akkor kikkel fogunk ma beszélgetni. Egyrészt a mi fővadászunk a Szabó Lacival, mert hogy hát szarvasbőgés van, amihez egyébként szervesen kötődik Nemesvári Norbi is, majd erről fogunk beszélni.
9: Hogy melyik részéről ez későbbi, hogy a bőgése vagy...
7: Igen, erről beszélgetünk majd hét után, szerintem már föl fogjuk a sebeket tépni egy kicsit. Illetve beszélgetünk, amit drága kis Szilvinkkel, ugye énekesnő, aki most Ember Péterünkkel együtt dolgozott, és egy új dalocska van, premier lesz.
9: De jó.
7: A Megafonban rég már volt. Rég volt, és évileg ezt a dalt, ezt nem csak én fogom így behúzni, de hogy akkor hallgassátok, hanem ezt majd szerintem betettük a lejátszási listánkba. És úgyhogy drága Barosodő Mati énekesnőnkkel...
9: Így is többet szoktuk tudni találkozni.
7: Mindegy, vele 8 óra után fogunk beszélni.
9: Igen.
7: Az a lényeg. Na, úgyhogy kedvesek, így állunk össze, köszönjük, hogy itt vagytok.

0: Gyekóval foglalkozunk ezekben a percekben, kedvesek, mit szóltok hozzá?
1: Nagyon jó.
0: Jó? Nagyon jó. Mert hogy ma szeptember 10-én 1996-ban, aki ott volt, az tudja milyen volt, mert hogy a budapesti Népstadionban volt a Jackson koncert.
2: Úristen.
1: Hát én nem voltam.
2: Hát én sem sajnos.
0: History World Tour keretében először is egyben utoljára járt Budapesten. Igaz is, nem kamázok, meg volt a fact check, úgyhogy belehallgattunk egy nótájába, és aztán egy-két érdekesség erről a turnéról.

0: sem rossz nót a gyerekek.
1: Főleg, hogy Csajszi Marci gitározik benne. Az is nagyon komoly. Női gitáros.
0: Női gitáros.
1: Női gitáros. A neve nem fog eszembe jutni, de nagyon komoly női session zenét.
2: Jackónak gitározott Slash is, nem?
1: Az egy vendégség volt, azt hiszem.
0: Szerintem ki nem gitározott?
1: Igen.
0: Azt tudom egyébként, hogy Van Halen volt az, aki feljátszott a szólóját mondjuk a Billie Jean-nek, meg a Bad-nek, azt hiszem. Tehát, hogy az Eddie Van Halen.
1: A hölgy állandó csapattag volt, szerintem ők inkább alkalmi vendégművészek voltak ezek. De nem ez volt ez a pesti koncert, amikor a Kempinsz, bocsánat, a szállodának az ablakából kitartott a gyereket?
0: Nem, az nálunk volt.
1: Nem volt?
0: Az nálunk volt.
2: Szerintem az nálunk volt, de nem lehet, hogy az később, vagy nem volt később.
1: Hát mindenki ákátul annyit ide, szerintem a koncert alkalmán volt az.
0: Azt nem tudom.
2: Pedig valami rémlik.
0: Gyereket hoztam volna magával végig. Mert hogy egyébként szeptember 7-én indul el Prágában, és rá egy évre, október 15-én Dél-Afrikában ért véget a turné. 82 koncert, 35 ország és 5 kontinens, nagyjából 4,5 millió ember látta.
2: Jézus,
0: és ugye itt 50 ezeren voltak Budapesten, ugye mindössze 3 nap alatt a turné prágai nyitókoncertje után. A Letná Parkban volt, ott 125 ezer ember látta, és akkor jött Budapestre, aztán Budapestre, Bukarest, Moszkva, Varsó. Tehát egy ilyen keleti blokkos sztori volt, de akkor rögtön egy ilyen, tényleg ilyen közép-kelet-európai stadion koncert sorozattal indított egyébként. Hát brutális logisztika, 96-ban is egyébként, igen, tehát hogy azt szállítani mindenhova, volt egy olyan nyitány, amikor ilyen szoborszerű, óriási látványból érkezik a színpadra, ugye de history koncertekről van szó, ezek brutálisak voltak, és ugye bár a 95-ös history lemezről hozta a nótákat, de azért a régi slágerek is voltak. Azért mondjuk megkakadni 96-ban négy stadionban egy Billie Jean-t, vagy egy Beat It-et, vagy egy Black or White-ot, vagy egy Heal the World-ot, vagy egy Earth Song-ot, azért mentett egy
1: megalázó érzés.
0: Igen.
1: Hogy csapatosan fogalmazok. Egyébként nem nálunk, Berlinben volt 2002-ben az a bizonyos gyerek, eléggé támogatott.
2: Az csak egy nem. Tehát, hogy a hangja okay. De hogy az a mozgás, szerintem az egyszerűen
1: nincs olyan
2: párat. Nem, nincs.
1: Hát egyben ez ember egy olyan
0: gyakorlatilag
1: korszakos zseni.
0: A popkultúrának az egyik mérföldkövetett, az, aki megváltoztatta a popzenét abszolút.
1: Olyan korszakos zseni, ami elképedés.
0: Úgyhogy tessék, ma Jackot hallgatni.

0: Nézzünk körbe, jó? Hogy mi Hogy? Volt szeptember 10-én?
1: A nagyvilágban?
0: Jó, erre emlékeztek, amikor Horn bejelenti azt, hogy az NDK állampolgai átmehetnek NSZK felé?
2: Hogy nem emlékeznek.
0: Oh. Az bulika volt?
2: Hát ott már indultak a morfondírok, persze. Igen? Hát azok nagy dolgok voltak, ott már lehetett érezni.
0: A hét című műsorban jelentette be a magyar kormány döntését.
1: Mm-hmm. Igen. Én még szerintem annyira nem vágtam, mi van akkor, de emlékszem, mert ez volt, ezt adták a tévében, ugye?
0: Hogyne.
1: Akkor volt ez
0: szerintem a... volt valami.
2: Ilyes. Nagy dolgok voltak ezek, hát ott már lehetett érezni, hogy egyfajta lánc reakcióként fog végigmenni a akkor még ugye szocialista blokkon, vagy kommunista blokk, vagy nem tudom, mi országaink át ez a történet. Magyarország akkor egyébként nagyon
0: rendes
2: szép,
0: volt.
2: Szép szerepeket vállalt itt ebben az egész NDK-s bonyolításban. Igen.
0: Igen. Hát a drága Sziszink is 1898-ban, aki merénylet áldozatával esik ma a Genfi tópartján.
1: Jaj, én imádtam azt a nőt, mert mit nyilván személyesen nem ismertem.
2: A jelenséget? A jelenséget. Történelmi...
1: Így van.
0: Akkor az a fajta vagy, aki minden karácsonykor, amikor adja a köztévi eszit, akkor ezt leül is megnézi?
2: Nem, szerintem nem. Ez már szerintem nem pont róla szól.
1: Nem, hanem hogy egyszerűen az a jelenség, amit ő jelentett. Nyilván nagyon sokat hozzátesz a Roni Schneider, talán...
2: Ő játszott a Roni Schneider.
1: Igen, tehát hogy az ő...
2: A lendülő nagy szerelme.
1: Na, igen. Az is nagyon sokat, mert azért csak ő jelenik meg először, előttem, hát vagy nem tudom én.
2: Ő vele hozott képbe.
0: Azonosítod, igen, azt igen. Jelenséget első.
1: De hogy azért őt szerintem biztos, hogy ilyesmi személyiség volt, mint amit ő így megtestesít, vagy amit filmvágszára.
2: Lehet, hogy olyan volt az, hiszi, mint amilyen Diana volt később az angol király, igen, uralkodó családban. Igen. Szerintem egy ilyen kis renitens, egy kicsikét ilyen reformer, egy ilyen kis...
0: Rendes.
2: Igen. Nem.
0: Köznéphez szóló, meg hogy értve a köznépet.
2: Ez az. Valami olyasmi kellett, hogy legyen az ő személyisége.
0: Na, még egy gyors, 1846 Elias Huvi szabadalmaztatja a varrógépet.
2: Na.
0: Éljen, lehet varni gyerekek.
2: Elszem azt
0: jelenti. Aztán a zinger, gondolom, aztán továbbfejlesztett a zinger, és akkor lehetett még hajtani, mint az állat.
2: Igen.
0: Király. Na, jó, itt van velünk Fodor Miklós, úgyhogy megnézzünk egy régi Nógrádot.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 82. szeptemberi cikk van előttünk, kedves hallgatók, és bár többször is előjött az elmúlt hónapokban, az elmúlt években azt, hogy foglalkoztunk a nehéziparral Salgótarjánon belül, mert hogy rengeteg cikk született ezzel a témával kapcsolatban. Azért mondjuk itt most megállunk egy szóra, mert hogy egy minuszos kis szöszeretet találtam, ami azért erről is, eddig is tudtunk erről, de azért az nyomatékosítja, szerintem, hogy azért régen eléggé komolyan mentek itt a dolgok Salgótarjánban, ugyanis ablaküveg Ausztriába, ez a cikk. Mert a cikknek 18 tonna súlyú szállítmányt indítottak útnak tegnap a salgótarjáni síküveggyárból egy osztrák megrendelőnek. A 2 mm vastag jó minőségi ablaküveget Bécsig viszi a Pálfalván megrakott vagon. Na, hát ugye itt azért több minden is szóba kerül ebben a kis cikkben, lehet egyébként a vasúti teherszállításról is megint anekdotázni, de ugye arról is, hogy hát azért itt abszolút international business folyt, ha az üveggyárat veszük alapul, úgyhogy dr. Fodor Miklós a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesével beszélgettünk egy picit megint erről. Szia Miklós, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt kívánok!
0: Mert hogy ez a cikk azért azt mutatja, hogy tényleg abszolút nemzetközi szinten is egy jegyzett és egy jól prosperáló cég volt például a síküveggyár. Ugye? Hogyha mondjuk itt tényleg Bécsig mennek a megrakott vagonok Pálfalváról.
4: Így van, tehát sőt a síküveggyár azon belül is a 80-as években az egyik legjobban vezetett, legjobban, így mondhatnánk, legjobban menedzselt salgótarjáni, hát most mindegy, most attól. Tekintsük el, hogy Zagyba Pálfalván, okay. Hát Salgótarjához tartozik. Tehát egyik legjobban menedzselt gyár volt, ugye Juhász Gyula igazgatósága idején. Érdekes, hogy egy nagyon sikeres szocialista nagyvállalat volt, aztán annál gyorsabban összeomlott, ugye ne is menjünk bele, hát ez, nekem ezek mindig egy kicsit olyan megfoghatatlanak, hogy lehetett ezt ennyire gyorsan visszafejleszteni a 90-es években. De visszatérve még a 80-as évekre, lényegében az összes gyár, nem csak a salgótarjáni síküveggyár, hanem az összes a öbrös üveggyár, tűzhelygyár, acélgyár, mind meg a kisebbek is, szinte mindegyik folytatott, tehát kifejezetten folytattak export tevékenységet. Uh-huh. ugye úgy mutatja, ez a kis mínuszos hír egy ausztriai, ugye ezében.
0: Hát a Bécsben nem is kicsiről szó.
4: Exportról számol be, ugye nyilván itt a fő, a gyárnak, a síküveggyárnak a fő profilja, ugye a nyílászáró üvegek, tehát a leginkább ablaküvegek voltak, de emellett persze mindenfajta egyéb terméket is gyártottak, a gyógyszerüvegtől kezdve, úgyhogy a másik nagy profiljuk volt a szélvédőknek a gyártása, ugye a mikoruszokat gyártottak, jó, az mondjuk pont nem export, mert az magyar cég volt,
0: hát akkor is,
4: ugye KGST-re is ment az import, export, de mint látjuk nyugati irányba is, például van olyan itt a állandó kiállításban is őrizik azt a szélvédő tervezetet, amit például a szovjet Zaporozse személygépkocsihoz gyártottak, ugye Záporjóska, vagy Szálin bosszúja, vagy Tajga révei, nevezték.
0: Ezeket nem is hallottam még.
4: Tajga révei, Kozák Tigris, igen, de nagyon sok neve volt ennek a Záporjóskának. Mindegy, csak azért mondom, hogy volt ide, egyébként ez csak egy kísérleti példány volt, aztán még nem jött létre a tranzakció, de nyilván Szovjetunió irányába is hát kiterjedt export tevékenységet folytattak is, amit lehet látni nyugodtan. És az öblösi üveggyárban, az öblösi üveggyárnak, ugye 70-es, 80-as években export tevékenysége egészen kiterjedt volt. Lényegében akkor így mondhatnánk, hogy talán amerikai kontinens kivételében mindenhova eljutottak a öblösi üveggyár üvegei Afrikába is. Például egy nagyon nagy piaca volt az öbölállamok, tehát az öbölállamok Kuvai, tehát ezek a öböl monarchiák, de Svédországba, skandináv területekre, Finnországba, bár ott is jelentős üveggyártás van, és hát tényleg minden országban. Nyilván a KGST-be is, KGST országokba, tehát a szocialista testvéri országok piacára is, de Nyugat-Európába. És egyébként említjük meg, ugye, hogy már a 30-as években is komoly export tevékenységet folytatott a salgótarjáni üveggyár. És hát ez ugyanez acélgyárról, tűzhegyáról egyaránt el lehet mondani. Alapvetően a magyar piacra termeltek, meg azért KGST, de mentek azért termékek nyugatra, főleg ugye 70-es, 80-as években már.
0: Igen, ezek a szép, a régi szép idők, lehet ezt abszolút ígérteni és mondani.
4: Amikor még Salgótarján az volt, aminek épült iparváros, bányai is iparváros. Igen.
0: Miklós, nagyon köszönöm a visszaemlékezést újfent, és akkor egy pár nap múlva ismételten jövünk a salgótarjáni témákkal. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Mi pedig a zenékkel megyünk tovább, maradjatok velünk.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.

Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra.

0: a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Szabtonsz és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palócligetben.
2: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
0: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
3: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
4: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
3: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
4: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
3: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
4: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális, ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Mit fogunk csinálni?
8: Mire kész? Élvezni fogjátok.
9: Az Owens nővérek vagytok.
10: Ezt figyeld.
11: Bingo!
12: Ézeli Margarita!
13: Nincs kedved hozni velem egy rossz döntést?
14: Úgy tűnik, idegenek sem vagyunk.
15: Nem igaz.
16: Másokat láttam belőled.
17: Átkozott boszorkák 2.
18: Mi van, ha egy picit túl lihegitek ezt a dolgot?
19: Akkor?
17: A mozikban.
15: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
15: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már működnek az új trafiboxok a Karancsvölgyben. A fix sebességmérő dobozokat 3 helyszínen. Karancsalján, Karancslapújtőn, valamint Karancskeszi, Marakodi puszta település részén helyezték ki. László Tünde, a települések jegyzője a Megafonnak elmondta, a fejlesztésre a közlekedésbiztonság romlása miatt volt szükség. A belterületi szakaszon ugyanis megszaporodtak a szabálytalanságok, különösen a gyorshajtás és a veszélyes előzések. A helyszíneket a rendőrséggel közösen mérték fel a legkritikusabb, jól belátható útszakaszon. A beruházást a polgármesterek összefogásával hazai támogatási forrásból valósították meg. Hozzátette, a most telepített trafiboxok már néhány napja üzemelnek. A település vezetők és a Karancsvölgyben élők a beruházásokhoz nagy reményeket fűznek. Kiderült, mit találtak az óvodások augusztus közepén a balassagyarmati Palócligetben. A Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának közlése szerint a gyerekek az intézmény udvarán játszva apró botokkal a földben vasszögeket, érméket és cseréptöredékeket találtak. A múzeum munkatársai azonnal értesítették a szakembereket, akik egy alig 70 cm mély gödör feltárása során 20. századi tárgyakra, töltényhüvelyekre, de ritka ókori és kora újkori kincsekre is bukkantak.

0: A modern leletek mellett egy bronzkori lándzsa, egy római érme és 3 első Lipót korabeli ezüst dénár is előkerült. A szakértők valószínűsítik, hogy a korabeli ritkaságok eredetileg a Palóc Múzeum gyűjteményébe tartoztak. A leletek ugyanis erősen megégtek, és a II. Világháború után kerülhettek a földbe. A régészek bíznak benne, hogy a jövőbeni kutatások kiderítik majd, pontosan milyen körülmények között kerültek a föld alá a múzeum egykori kincsei. Augusztus végén kezdődött és a napokban ért véget Verőcén a gyalog átkelőhelyek kora őszi karbantartása, az égők cseréje, amit az egyre rövidülő nappalok is indokolnak. Grausmann György polgármester tájékoztatása szerint, bár a 4 okos zebra folyamatos karbantartást igényel, jól funkcionálnak, hiszen mióta évekkel ezelőtt üzembe helyezték őket, nem történt gyalogost érintő sérülés egyik átkelőhelynél sem. Jövő hét 2-től nem lehet autóval parkolni Csörökben a Kossuth utcában. A polgármester elmondása szerint a megnövekedett helyi gépjármű állomány miatt már kezelhetetlenné vált az utcában a parkolás. Sokszor a járdán állnak le az autók, így a kisgyerekes családok óvodába menet az útra kényszerülnek. A döntéssel ezt az állapotot akarják megszüntetni. Ismét csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben kismértékben nőtt a Fidesz, nagyobb mértékben a párt nélküliek tábora, állapította meg a European közvéleménykutatása, melynek eredményét az MTI-vel ismertették. A felmérés azt mutatta, hogy az augusztusi 49%-ot követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47%-a szavazna a kormánypártra. Ezzel a Tisza párt közelebb került az áprilisi szavazatarányhoz a teljes belföldi népesség körében, és a május-júniusi csúcshoz viszonyítva 5%-ot esett vissza, vagyis nagyjából minden 10. támogatóját veszítette el. Az összegzés szerint azonban még továbbra is abszolút többségben áll. A kormánypárt mögött a fővárosban, a megyei guvárosokban, a 40 év alattiak körében, és legfőképpen a diplomások között. A European szerint a legjelentősebb elmozdulása a pártválasztást megtagadók körében figyelhető meg. A párt nélküliek az augusztusi 15% után most 18%-nyian vannak.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Ma egy hidegfront hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
2: Nagyot szól.
4: Elmúlt hét 3-mal jó rádiózást kívánunk mindenkinek, a hírek után embere puffanunk az első témába mindjárt.
5: Hova csattanunk be, Ádám?
4: Norvikám, jó reggelt!
6: Szép reggelt kívánok!
4: Norvikám, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
6: Sziasztok! Milyen szép volt az a izé, amit kitettél?
5: Az a színes valami.
6: Az a táblázat. Igen. Mi akar az lenni?
4: Az a titkos.
5: Szuper titkos, szuper de titkos. Ha olyan színesen eszik, az már nagyon jó lesz. Apropó. Mint amilyen a táblázata.
6: Hát ezt mondtam neked, de múltkor nem voltál itt. Egyszerűen pont a 2600-at, de többször már nem dörgöljük az orrod alá.
5: Köszönöm.
6: Hogy Nóri milyen fontosnak tartja az étkezésnél, főleg a reggelinél, az, hogy színesen, minél színesebben mutasson az a tányér, és nem azért, mert a tányér önmaga legyen szépen festve, hanem a rajta lévő étkek legyenek így is változatosak.
4: Na, jó, elmúlt 7 óra, tehát így 2026. szeptember 10-én robogunk, és megyünk az első témánk felé. Figyeljetek, mert fontos lesz, és azért beszélünk róla, hogy ne legyen baj.

0: Jó rádiózást, jó reggelt kívánunk mindenkinek, tehát itt vagyunk, ragyogunk, és Norvi már néz rám, reggel is már megmondtuk neki, hogy mi a téma, és nézem, és ez igen, ez fájdalmasan.
1: Én fürkészem Norvi tekintetét,
2: hogy mit nagyon jól tudom álcázni, hogy bármit tudok.
0: Igen, fájdalmasan érintette őt reggel, és azt, hogy a szarvas bőgésről fogunk beszélgetni, és arról, hogy hát igen, aki éjszaka itt-ott megy autóval, az most már elvileg ide elért hozzánk is Nógrád vármegyébe. Úgyhogy, ahogy mondtuk reggel, tudom, ez fájó. Sebeket tép fel.
2: Igen.
1: De szerintem egyre jobban dolgozza fel.
2: Nem, elengedtem, gyorsan elengedtem.
0: Egy jobban dolgozza fel. Te mindig többször megtörténik ez annál jobban, tudja gyorsabban, tudja megdolgozni.
2: Mennyi időnk van most?
0: Nem tudom, neked bármennyi.
2: Elmondom, mi mivel ünnepeltem az egyéves évfordulóját a történetnek, kérlek szépen. Nagyon kedves cimborám, ismerősöm, barátom.
0: Csináltál egy jó szarvaspörtöltet.
2: Vadász, nem, egy vadászember.
0: Igen.
2: Nem tudom, hogy bemondhatom el a nevét.
0: Te nem beszélgettünk vele talán tegnapi napon?
2: Talán lényegtelen, nem akarom ezt elaprózni.
0: Jó.
2: A lényeg az, hogy egy vadászember, aki hogy nem, szinte percre pontosan egy év, és szinte persze pontosan abban az időpontban hívott engem ki a lese mellé segíteni neki különböző vadas tevékenységekben, amikor én azt előtte egy évvel ezelőtt pont elütöttem a szarvast.
0: Tehát ez karma.
2: Azon gondolkodtam, hogy mit mondjak én erre, hogy ez most az én bosszú, vagy ez ilyen fricska, vagy ez ilyen furcsa, vigyorgós, mosolygós kis kacsintás.
1: Én azt mondom,
2: az égről.
1: Ez az.
0: Igen.
1: Hogy van humora is, elengedő.
2: És ez utóbbihez csatoltam én, és mert mindig az volt, mondom, hogy mostanak általában van tényleg, én azt tapasztalom, hogy van humorérzéke. És ez azok közé tartozott. Tehát ő azzal ünnepeltette meg velem az egyéves szarvasgázolásos szituációban.
0: Hogy kibelezted az állatot.
2: Hogy végignézhettem azt, hogy az egyik, hát lehet feltehetően rokona unoka testvére ott éppenséggel életét ad.
0: Egy
2: azt nem tudom, mi lett belőle, mert ez nem feltétlen így megy, de minden esetre ő feláldozta magát azért az egyéves valamiért.
0: Akkor nem is annyira nehézkezt a téma, hogy reggel mondtad azt, hogy hát igen, azért óvatosan, de most már azért most egy picit feloldottál benne. Jó, beszélünk erről, mert hogy még napok tényleg, amíg ez működik, és ugye nekünk itt van egy nagyon jó szakértőnk, vadászszakemberünk, a Szabó Laci, akivel mi sokszor szoktunk beszélgetni, legyen szó arról, hogy akkor őzek üzekedése, amiket váltanak a szarvasok és a szarvasbőgés, és nem csak az útra erre, hanem mondjuk el vagyunk kirándulni.
2: Bizony.
0: Csábít minket az erdő mondjuk hétvégén, akkor mire érdemes még figyelni, mert hogy azért itt megmozdul a nép azért hétvégén,
1: de
0: a Őrzsönyben is, itt a környékünkön, úgyhogy Lacival beszélgetünk erről.

0: csak a vegán pápa egy alkeszhelyet.
1: Bőgnek az arvasok, úgyhogy figyeljünk, kedves hallgatók, ez a témánk, mert hogy vagyunk annyira szerencsések Nógrádvár megyében, a Börzsönyben, a Dunakanyarban, hogy ezeket mi hallhatjuk. Én emlékszem rá, hogy például az én dobos barátom, kollégám, Horváth Ádám, ők már Nógrádon laknak jó ideje, és csodás kis vityillóval pont rálátsz arra a vonalra, amerre a kispiros megy, és amikor ott voltam az első látogatásban, az pont így össze volt, akkor ekte kaptad koncertet.
2: Hát figyelj, mi a Börzsöny lábában voltunk múlt héten, vagy másfél hete, és ott egy ilyen horgásztónál ott éjszakáztunk ilyen sátras mulatsággal. Ups. Nagyon szórakoztató volt. Ott már meglepő mód egészen este, tehát alkonyattól, nem hiszed, de még kora reggel, 6-kor, amikor ittam a tóparton a kávémat, még akkor is bőgött a szarvas.
3: Azóta hova fokozódhatod, gyerekek?
2: Igen.
3: Mert még csak
2: igen.
3: Most...
2: Igen. De én úgy tudom, hogy most errefele most jött, tehát hogy igen, valahogy hogy ilyen így, hullám így jön, most.
1: Én is igen. Úgy emlékszem, de akár az üzekedésnél is, most Max mindjárt akkor Szabó Lacink a cáfol minket, vagy eltakar, mert hogy így az Alföldtől fölfelé, tehát egy időben így van egyfajta csúszás, hogy délen hamarabb elkezdik, és akkor most, hogy itt följebb, meg itt meg most a napokban indult ez az egész történet.
2: Ugye egy teripolyvece, azt tudom, hogy nagyjából itt most van indulóban.
1: Igen. Na és azért fontos, mert egyrészt autó, Norbikának a traumáját most már nem piszkáljuk. Másrészt meg ugye tehát autó, meg ugye kimegyünk kirándulni. Azért egy felvetődő a kérdés, hogy akkor tudod, így kimész laikusként, ó, nézzük meg őket, vagy nem tudom.
3: Sőt, keressük meg őket, közelítsük meg őket.
1: Ebből lehetnek bajok, és szerintem az erdészetek is, mert olvastam volna, ittottam ott, meg a vadásztársaságok is hívták már fel a figyelmet arról, hogy ez elkezdődött már, és hogy hogyan és miképpen viselkedjünk az erdőbe, hogyha kimegyünk most ezekben a napokban, akár a hétvégén, úgy gondoljuk, hogy akkor megyünk egyet, nem tudom én nordic walkingozni, és akkor közben akarjuk őket megnézni, hogy akkor mire kell figyelni. Úgyhogy a megafon, a fővadásza van a vonalban. Szabó Laci, aki évek óta segít nekünk, így van, és akkor vele beszélgetünk egy picit erről. Szervusz László, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Sziasztok! Na, akkor még időben vagyunk, ami a téma megtárgyalását érinti, mert hogy akkor ilyen szakaszosan, vagy hogy idő eltolódva kezdődött meg akkor ez a csodás időszak, úgymond itt most nálunk, Laci?
4: Igen, természetesen, ugye említettétek is, délebre korábban kezdődik, Somogy-Zala, ott már megy augusztus közepétől, augusztus 20 környékétől, és hogy haladunk északfele, így egyre később nálunk, ez olyan szeptember 10-15-e környékén fog majd rendesen beindulni. Előtt is van már egy-két ilyen hangpróbálgatások, de valójában az igazi bőg is akkor indul majd be.
1: Oké, és akkor maga a viselkedés, mert ugye főleg ez az, ami fontos, meg az, ami mondjuk minket érint egyrészt az utakon, másrészt meg, ha mondjuk kirándulóként megyünk az erdőben, akkor ilyenkor nyilván megváltozik a viselkedés az állatoknak, miben, és akkor azt hogyan, és miképpen kell akár óvatossággal kezelni, Laci?
4: Hát eddig is óvatosan kellett, hiszen most ért véget az őzek násza közlekedni az utakon, de a szarvas sokkal nagyobb és sokkal nagyobb problémát okozhat egy-egy ütközés alkalmával. Ők ilyenkor a fajfenntartási ösztönökből kifolyólag ugye sokkal többet mozognak. Valójában egy késő délutáni óráktól egész reggeli órákig nagyon sokat mozog a szarvas ilyenkor, és ilyenkor megvan az esély annak, hogy sokkal több alkalommal kerülhet az útra, hiszen jön, megy 10-20-30 kilométereket is képes elmenni egy-egy bika ilyenkor, aztán sokkal nagyobb, kevésbé figyelnek, mint korábban.
1: Aha.
4: És ezért kell nekünk talán jobban figyelni, mert
2: viszi őt az ösztöne, meg a hormonja.
4: Igen, a hormonok irányítják az életüket. Az erdőben viszont nagyon sok vadásztárság, erdőgazdaság kéri, és van, ahol erdőjárási tilalmat is vezettek be.
1: Tényleg? Tehát valahol mondjuk... Aha!
4: Igen?
1: Tényleg az, hogy akkor nem nagyon javasolja akár mondjuk egyik-másik társaság azt, hogy akkor kimenjünk az erdőbe túrázni?
4: Így van. Ha szeretném kérni minden túrázót, hogy délelőtt 9 és délután 16 óra között túrázzon akkor is, nem a sűrűkben, hanem a kijelölt turista útvonalakon, mindenféle balesetveszély és egyéb problémák elkerülése véget, hiszen a hajnali órákban későkön 9 óráig folyik a bérvadászat, délután ismét kezdődnek a vadásztatok, ilyenkor indul a vadászati főszezon, hívjuk mi a nagyvadas területeken, és hát elég sok bérvadász is van, és elég kellemetlen, amikor crossmotorral vagy quadokkal szétzavarják az állományt, mert ők akarja nézni, vagy éjszaka a fejlámpával bújik ki a bokorból a turista, mert ő szarvas bőgést akar hallani.
1: Tényleg ilyeneket találkoztatok ilyenekkel, Laci?
4: Igen, sajnos igen.
2: Most figyelj, Laci, hol tájékozódhatnak, ne haragudj, hol tájékozódhat mondjuk a kiránduló, ha el akar menni a Börzsönybe, van-e valahol, vagy a helyi vadásztársaságok írják ki, vagy ez hol, vagy ezt vegyék alapnak simán.
1: Vagy érdemes rákeresni és megtelefonálni mondjuk.
4: Hát a főleg a túrát szerveznek, de az lenne a általános kérésünk, hogy délelőtt 9 és 16 óra között vannak ezen túrák. Egyre többször látom a Facebookon megosztják a vadásztársaságok ezt a felhívást. Van olyan is, ahol az erdőbe bevezető utakra van kitéve egy tábla, egy ilyen tájékoztató tábla. Fokozott vadászati tevékenység folyik, ettől is eddig dátum, időpont. Tehát ezt vegyék figyelembe, mert azért nagyon balesetveszélyes.
2: Igen.
1: Oké, Laci, köszönjük szépen az infokat, és akkor reméljük, hogy ezzel a beszélgetéssel is részt az utakon közlekedőkre is, azért egy kicsit hatottunk, és felhívtuk a figyelmet, biztos hogy óvatosan. Másrészt meg akkor tényleg, aki neki akar menni a Börzsönynek, Cserhátnak a napokban, az akkor tartsa be ezt az időzónát, és akkor talán nem lesz baj. Laci, köszönjük szépen, hogy tudtunk veled beszélni.
4: Köszönöm megint. Én is.
1: Köszönjük, szia. Minden jót.
4: Sziasztok.
1: Szia. Na még egy pár percünk van, igen, figyelni kell, gyerekek.
3: Ja, én pont úgy leszek egyébként, hogy a hétvégére majd van úgy zenélés, hogy Eger alatt leszünk Verpeléten szombaton, és pont azon agyaltam, ugye, hogy érkezek majd haza. És akkor nyilván az volna logikus, hogy jövök itt a 21, és akkor itten hullókő, meg minden ilyesmit biztosan nem fogom megcsinálni. Igen. Már nincs meg az a bátorság benne.
2: Oda az a bekötő, mit tudom én, 40 kilométer.
3: Míg a gyarmat tábláig eljövök, szerintem ez egy olyan elképesztő veszélyes szakasz.
1: Én emlékszem rá, hogy amikor jöttem az Egerből, akkor pont az a szakasz, amikor így jössz le, és akkor egy szerpentines, és akkor még ott vagy, még Hevesben, ugye az Heves?
2: Hát ott is, így
1: és
2: van.
1: Amikor jössz, és akkor még beérsz így a Nógrád megye tábláig, ott nem tíg, ott teljes halál volt.
3: És képzeld el, hogy még
1: tehát,
3: ezt hát oldani gyarmati. Én visszamegyek Pestre, és majd aztán vasárnap valamikor.
2: Én egyébként abszolút megérzem.
3: Ezt fogom csinálni.
2: Jelen esetben pláne, neki is tovább a sorsok.
3: Úgyhogy én meg fogom inkább kerülni ezt a kilométert, és ezt a szakaszt, és ezt az egészet, és nem bízom a véletlenül, hogy inkább a fényes napot választom, ez most már így kb. Kialakult, de itt fájni fog, hogy nem egyből hazajövök, de hogy nem fogok kockáztatni.
1: De hazajössz.
3: De legalább. Ezt most ennyi. Éppen beérted, Berdikán.
1: Tehát, hogy, ja, meg azt, hogy akkor autód is így egyben.
3: Igen, ez egy cél. Lesz. Ez egy cél egy ideje, ja.
1: Igen. Be kell ezt vállalni, hiába, hogy ez plusz idő.
3: Nem tudok okosabb lenni.
1: De ha nem muszáj, tényleg, tehát, hogy így nem megyünk éjszaka. Ja, ezt, ja. Tudom, hogy oké, de, ja. de teljes halál, érted, hogy mondom, egy tized másodperc.
3: Nem, semmilyen szanszód nincs rá. Most de tényleg én nem akarok, hogy eléggé távol vagyok már ettől a dologtól. Utána sem nagyon voltam szétcsúszva, bár szerettem némi tanulság jelleggel beszélgetni arról a szarvasos ügyről, amiben én belekerültem egy évvel ezelőtt, de hogy tehát nehogy azt higgye bárki, hogy van esélye arra, mindenféle eszközzel felszerelve is, nekem is volt.
1: Volt egy vadriasztó,
3: minden kutyafüle volt,
1: tehát ultrahangtól kezdve EKG-n keresztül be volt kapcsolva minden.
3: Felejtsed el, és még a csökkentett sebesség, mert én még azt is
2: azon
3: használtam.
2: Azon kívül szemed a pályán.
3: Nem tudsz mit csinálni, és itt szemem a pályán volt, nem mentem gyorsan, ismertem a szakaszt, ennek ellenére megtörtént a morfondír, és ezek, tehát egy valaki azt így, hogy okosabb lesz a természettől, az nem úgy működik.
1: Sosincs ilyen,
3: mindig mi húzhatjuk, mi vagyunk ez a gyengébbek, ezt ne felejtsük el soha. Ennek akkor ereje van, ami körülvesz minket, hogy ne gondoljuk, hogy mi erősebbek vagyunk bármitől, ami a környékünkön van, mert picik vagyunk, gyengék, és
2: szarvost inkább a bőgés alatt, ha van erdész vagy vadász ismerős, velük menjen ki, hallgassa meg ott. Sokkal jobb ott.
3: Hát ha már a túrázásról beszélünk,
2: igen,
3: abszolút
2: mint így hogy autóval
3: közelítse meg. Nem. Én mondtam ennek a vadász ismerősömnek, hogy ugye szép dolog, ugye egy remek fegyverrel elejteni, de próbáld meg úgy, ahogy én csináltam. Hát elég szarvic volt, ebben nem akarok többet.
2: Igen.
1: Én mindig is tudtam, hogy profi vagy. Belekezdett Baby Ben Orbi, akkor azt úgy csinálod.
3: Mondtam neki, most nagy dolog ezt így lesről. Csináld,
1: azt úgy csinálod, hogy ezt tudod, hogy ezt kell csinálni.
3: Ütközés.
1: Így van. Na, úgyhogy, és ezt mondtuk egyébként a Norbival évek óta, hogy ki kéne rakni azt, hogy nem azt, hogy üdv, azt is, hogy üdv Nógrád megyében, vagy Nógrád-Vár megyében, plusz még bárhol, bármikor vad. Tehát, hogy felesleges kirakni ezeket, oké, nem felesleges, de hogy így kb. Mindenhol ott.
3: Bárhol, bármikor.
1: Úgyhogy figyeljetek, jó? Még azért ez egy jó pár nap lesz, amíg itt aktívak ezek az állatok.
2: Hetek.
5: Uh-huh. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajné. Hírek. Már működnek az új trafiboxok a Karancsvölgyben. A fix sebességmérő dobozokat 3 helyszínen. Karancsalján, Karancslapújtőn, valamint Karancskeszi, Marakodi puszta település részén helyezték ki. László Tünde, a települések jegyzője a Megafonnak elmondta, a fejlesztésre a közlekedésbiztonság romlása miatt volt szükség. A belterületi szakaszon ugyanis megszaporodtak a szabálytalanságok, különösen a gyorshajtás és a veszélyes előzések. A helyszíneket a rendőrséggel közösen mérték fel a legkritikusabb, jól belátható útszakaszon. A beruházást a polgármesterek összefogásával, hazai támogatási forrásból valósították meg. Hozzátette, a most telepített trafiboxok már néhány napja üzemelnek. A település vezetők és a Karancsvölgyben élők a beruházásokhoz nagy reményeket fűznek. Kiderült, mit találtak az óvodások augusztus közepén a balassagyarmati Palócligetben. A Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának közlése szerint a gyerekek az intézmény udvarán játszva apró botokkal a földben vasszögeket, érméket és cseréptöredékeket találtak. A múzeum munkatársai azonnal értesítették a szakembereket, akik egy alig 70 cm mély gödör feltárása során 20. századi tárgyakra, töltényhüvelyekre, de ritka ókori és kora újkori kincsekre is bukkantak. A modern leletek mellett egy bronzkori lándzsa, egy római érme és 3 első Lipót korabeli ezüst dénár is előkerült. A szakértők valószínűsítik, hogy a korabeli ritkaságok eredetileg a Palóc Múzeum gyűjteményébe tartoztak. A leletek ugyanis erősen megégtek és a II. Világháború után kerülhettek a földbe. A régészek bíznak benne, hogy a jövőbeni kutatások kiderítik majd, pontosan milyen körülmények között kerültek a föld alá a múzeum egykori kincsei. Augusztus végén kezdődött és a napokban ért véget Verőcén a gyalog átkelőhelyek kora őszi karbantartása, az égők cseréje, amit az egyre rövidülő nappalok is indokolnak. Grausmann György polgármester tájékoztatása szerint, bár a 4 okos zebra folyamatos karbantartást igényel, jól funkcionálnak, hiszen mióta évekkel ezelőtt üzembe helyezték őket, nem történt gyalogost érintő sérülés egyik átkelőhelynél sem. Jövő hét 2-től nem lehet autóval parkolni Csörökben a Kossuth utcában. A polgármester elmondása szerint a megnövekedett helyi gépjármű állomány miatt már kezelhetetlenné vált az utcában a parkolás. Sokszor a járdán állnak le az autók, így a kisgyerekes családok óvodába menet az útra kényszerülnek. A döntéssel ezt az állapotot akarják megszüntetni. Ismét csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben kismértékben nőtt a Fidesz, nagyobb mértékben a párt nélküliek tábora, állapította meg a European közvéleménykutatása, melynek eredményét az MTI-vel ismertették. A felmérés azt mutatta, hogy az augusztusi 49%-ot követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47%-a szavazna a kormánypártra. Ezzel a Tisza párt közelebb került az áprilisi szavazatarányhoz a teljes belföldi népesség körében, és a május-júniusi csúcshoz viszonyítva 5%-ot esett vissza. Vagyis nagyjából minden 10. támogatóját veszítette el. Az összegzés szerint azonban még továbbra is abszolút többségben áll. A kormánypárt mögött a fővárosban, a megyei guvárosokban, a 40 év alattiak körében, és legfőképpen a diplomások között. A European szerint a legjelentősebb elmozdulás a pártválasztást megtagadók körében figyelhető meg. A párt nélküli az augusztusi 15% után most 18%-nyian vannak.
5: Időjárás.
7: Ma egy hidegfront hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
6: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő
8: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
8: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
8: Nagyon szól.

0: Vigyázzunk a szarvasokra, ez még egy picit a témánk, mert az előbb a Megafon fő vadászával, Szabó Lászlóval beszélgettünk, hogy még napok, hetek, bőven, úgyhogy hát be vannak most a bikák, bőgés van, hormonok vannak, love van a levegőben, először az őzek lavolnak, most meg ugye a szarvasok lavolnak, úgyhogy ez a szerelem.
1: Stafétát átadták.
0: Mindenki elborul ilyenkor, hogyha nőről van szó. Hát, gyerekek.
1: Hát ugye, minden háború, minden föld, meg minden, valahol minden
0: ennyike.
1: A nők tehetnek.
2: Hát igen, az ember, igen. Meg a szarvas is esendő, az asszony ingatag, van egy csomó jól megénekelt előzménye ennek.
1: Nyilván ennyi rohadt bölcseletet, amit most itt felsoroltunk.
2: Ez egy körforgás, ez nem változik. Igen. Legyen az erdőben, vagy
1: van,
2: a városban.
1: Nem változik.
2: Ugye?
0: Szép is ez. Úgyhogy figyeljünk, jó? Mert hogy tényleg itt Nógrád vármegyeszterte nincs olyan helyszín, gyakorlatilag a Civitas Fortissima téren kívül.
1: De ugye sosem tudhatod.
0: De hát már mondjuk még simán bejárnak már Tarjánba az őzek, tehát ott már simán ott laknak, bejönnek a Besztercére éjszakánként körbenézni, mi van, érted, ilyen csapatostúl. De tényleg az, hogy mindenhol...
1: És majd mindjárt mutatok nektek én is valamelyik
2: történet,
1: nap is.
2: Elmesélek egy történetet.
0: Meséld.
2: Egy-két héten ezelőtt Kakucson csörömpöltünk egy nagyon remek rendezvényhelyszín, természetközeli, abszolút természettel körbeölelt, tehát nem városi hely, és valamikor 10 óra, 11 óra magasság, jó idő volt mégis, kint volt a tortázás, a mennyasszonyi torta kint az udvaron, és ott a fényekkel, ahogy úgy dolgoztunk, tőlünk egy ilyen 20-30 méterre megjelennek az őzek. Annyira közel jöttek, hogy ők azt
0: tortázni.
2: Kíváncsik voltak, hogy rajtuk kívül még kitöltik kint az idejét az udvaron, mi ez az érdekes fényjáték, minek örülnek annyira,
0: és ugye néztük
2: egymást a
0: másképpen. Ne felejtsük el azt, hogyha még itt hiszem, hogy mondjuk itt a Dimitra Begyenesben 22-esen Dejtár meg Balassagyarmat, vagy Érsekpatker meg Balassagyarmat között, hogy hát gyerekek, 100-150 éves vadváltókról beszélünk, amik ott vannak, és ugye nem a vad megy keresztül a mi dolgunkon, hanem mi megyünk keresztül a vadnak a dolgán.
2: Igen. Tehát, hogy... Lehet, hogy a 150 évben még keveset is mondtál, ki lehet, tudja ezt, hogy hány száz évre tehető
0: ilyenkor
2: vissza.
0: Meg ugye az a baj, hogy akkor én kezdve már minden van, hogy mondta Laci, és akkor nem csak a vadváltók azon már mennek, hanem tehát már itt már persze, ilyenkor persze, nem is persze. Mennek semmit, és bárhol, bármikor, bárhogy bukhatnak. Úgyhogy még egy jó pár nap hét, jó?
1: Egyébként, ha meg még arra visszacsatolva, hogy Laci is mondta, az erdőben sétálva.
0: Igen, az a 9-16-ig.
1: Tehát ott is, ha az ember nincs is szokva hozzá, annyira sajátos szaguk van ilyenkor a bőgésben. Megérzed messziről, igen, persze. Hogy itt valahol,
2: valami van.
1: Valahol megbújik, vagy nem bújik, vagy elcsatlakozik arra.
2: Sőt, nem valószínű, hogy látod egy sűrűbb szakaszon, de szinte biztos, hogy hamarabb érzed meg, mint meglátod, vagy akár meghallod.
0: Úgyhogy mindenhol tessék figyelni. Jó, az a lényeg, itt Nógrád vármegyeszerte, itt a Börzsönyben, Dunakanyarban, nagyon-nagyon óvatosan a következő napokban, hetekben még.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Mit fogunk csinálni? Mire kész?
12: Élvezni fogjátok.
13: Az Owens nővérek vagytok.
14: Ezt figyeld.
15: Bingo!
16: Kézei Margarita!
17: Nincs kedved hozni velem egy rossz döntést?
18: Úgy tűnik, idegenek sem vagyunk. Nem igaz.
19: Másokat láttam belőled.
0: Átkozott boszorkák 2.
9: Mi van, ha egy picit túl lihegitek ezt a dolgot?
7: Akkor?
4: A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
5: Új oktatókkal és kiemelkedő növendékszámmal indítja a tanévet a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola. Lévárdi Beáta, az intézmény új vezetője elmondta, mintegy 580 diák jelentkezett az iskolába. A növekvő létszám oktatását a jelentősen bővülő tanári kar teszi lehetővé. Új hegedű, tuba és részfúvós tanár mellett 3 új zongoratanár is érkezett az intézménybe. Többek között Németországból, Svájcból és a Vajdaságból. Az igazgató hozzátette, az augusztusban megkezdett korszerűsítések nyomán megújult a tanári szoba, az igazgatói iroda, a titkárság, a raktár és a kottatár is. A megkezdett fejlesztéseket a jövőben is folytatni kívánják, garantálva a minőségi oktatást minden felvett gyermek számára. Megváltozott Dunakeszin a könyvek kölcsönzési határideje a Kölcsei Ferenc városi könyvtárban.

0: A korábbi 35 nap helyett 28 napig lehet megtartani a kivett olvasnivalót. A kölcsönzési idő ugyanakkor továbbra is két alkalommal meghosszabbítható, amennyiben az adott könyvre nincs előjegyzés. Az intézmény tájékoztatása szerint a változtatás célja, hogy csökkentsék az előjegyzett könyvekre való hosszú várakozási időt. Így a népszerű, sokak által keresett kötetek rövidebb idő alatt kerülhetnek vissza a könyvtárba, és hamarabb juthatnak el a következő olvasóhoz. Augusztus végén kezdődött és a napokban ért véget Verőcén a gyalog átkelőhelyek kora őszi karbantartása, az égők cseréje, amit az egyre rövidülő nappalok is indokolnak. Grausmann György polgármester tájékoztatása szerint, bár a négy okos zebra folyamatos karbantartást igényel, jól funkcionálnak, hiszen mióta évekkel ezelőtt üzembe helyezték őket, nem történt gyalogost érintő sérülés egyik átkelőhelynél sem. Jövő hét 2-től nem lehet autóval parkolni Csörökben a Kossuth utcában. A polgármester elmondása szerint a megnövekedett helyi gépjármű állomány miatt már kezelhetetlenné vált az utcában a parkolás. Sokszor a járdán állnak le az autók, így a kisgyerekes családok óvodába menet az útra kényszerülnek. A döntéssel ezt az állapotot akarják megszüntetni. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, erről tájékoztatta az MTI-t Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője a portál friss kutatása kapcsán azt közölte, a változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál. Ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt, megegyezett az augusztus elején mért értékkel. A megye székhelyeken 881 ezerről 877 ezer forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméter ár. Utóbbiak közül továbbra is Debrecen a legdrágább, és Salgótarján a legolcsóbb. A Human Rights Watch emberjogi szervezet szerint legtöbbször is fehér foszfort vethetett be Libanonban az izraeli hadsereg, írja Telex. A 45 oldalas jelentés 23 igazolt esetet dokumentál. Abból az időszakból, amikor Izrael március és május között alkalmazta ezeket a lőszereket Dél-Libanonban. A jelentés részletesen bemutatja a lőszerek által az elmúlt évek fegyveres konfliktusaiban okozott szörnyű károkat. A fehér foszfor olyan vegyi anyag, amely oxigénnel érintkezve meggyullad. Rendkívül forró lángalég. Nehéz eloltani, égése közben pedig jelentős mennyiségű fehér füst keletkezik. Általában tüzérségi lövedékek, bombák és rakéták belsejében található meg ez az anyag. Azonban használatát jelenleg semmilyen nemzetközi szerződés nem szabályozza.
1: Időjárás.
0: Ma egy hidegfront hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.
5: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, ragyogunk, Norbikám. Jó reggelt.
6: Szép reggelt, sziasztok!
5: Itt van a Nórikánk is, jó reggelt!
7: Szia, fiú! No. Jó reggelt mindenkinek!
5: És akkor ebben az órában egy szívemhez oly közel álló téma lesz az, amiről fogunk beszélgetni. Nagyon rég volt már dalpremiér a rádióban.
7: Na, azt hittem vívni fogsz továbbra is. De nem.
6: Vívott azért, hogy legyen egy dalpremiér.
5: Egy nap a vívás, de most másról van szó, mert hogy hát egy olyan kolléginával tudunk majd beszélgetni, ő nem más, mint egyébként Kis Szilvi, akinek egy úgy kis nóta jött össze, mégpedig ugye ember Piotr Balátunk segítségével, és megkeresett minket a Szilvi, nyilván azért, hogy mondjam, tehát nagyon sok ilyen megkeresést kaptunk az elmúlt 10 évben, hogy akkor ilyen nóta, olyan nóta, és nagyon óvatosan válogatjuk meg egyébként azt, hogy mi kerül be, meg mi nem. Nagyon sok oka van. Az egyik az, hogy emlékszem, amikor ezt elkezdtük csinálni, akkor mindenki jött, akkor elszabadult a pokol. Tehát, hogy így olyan dolgok, vagy olyan zenék meg jöttek, hogy mondtuk, hogy így akkor jó, ez így nem, és akkor előre így láttunk, mert ez így nagyon nehéz. Úgyhogy általában abban maradtunk, vagy abban maradtam én egyfajta B-verzióként, hogyha mondjuk teszem azt a felvidéki bandák közül jó párral foglalkoztunk az elmúlt években, akkor új dal van, akkor azt behozzuk ide, kap egy kis teret a metál, belehallgatunk, belefülelünk.
7: Vagy ha nekem lesz egy új dalom, majd akkor én...
5: Belefülelünk.
1: Hogyne.
5: Igen.
1: Azt már nagyon várjuk.
5: És ugye drága Szilvi, Balasodörmot, azt hiszem, szűgy vonalon mozog, hogyha jól emlékszem a Szilvi, és hogy vele már az elmúlt években többször dolgoztam együtt, ugye a 9 nő produkció kapcsán, és őt a Balasodörmot is ismerik, mert hogy ugye Ember Petivel többször itt különféle esteket adott, régi magyar nótákat feldolgozván, de egyébként minden is nagyjából jól áll neki, és Rohan az idő címmel egy darabocskát összepattintottak, és akkor ezt elindított a felém, és akkor úgy döntöttünk meg, akkor meghallgatván, hogy akkor ez azért beleillik egy idősávba, így, úgyhogy ez majd pörögni is fog nálunk, viszont ebben most belehallgatunk, és a szívvel beszélgettünk mindjárt egy picit erről a dalról.

0: Na, bele fogunk még sosem megfülelni. Drága a Péterünk elkezdett munkáját is.
1: Azt lehet hallani.
0: Dicséri, ugye?
1: Azt lehet hallani.
0: Az, ami szakavatottak vagyunk, szakavatott a fülünk is, hogy
1: megvannak.
0: Csibánya, ki lehet hallani, tényleg összegyűjt ebbe Péter. Úgyhogy nyilván érzek benne egy ilyen félig feldolgásos történetet, ugye, mert van benne
2: egy ilyen
0: poppos vonalban, egyik dal az nekem előjött, és nem tudom, hogy ez csak úgy ott van, vagy akkor ez a koncepció is volt egy picit.
1: Ez inkább a stílus.
0: A stíl? Én azt gondolom,
1: hát a hangszerelés, ugye, harmónia menet.
0: Amíg ebben te járatosabb vagy, mint én. Igen.
1: Na, azt gondolom, hogy ez így inkább a stílusban eleve ismerősnek hallott.
2: Pont akkor a sláger is lehet, akár. Ha már. Nem?
1: Pont ezért.
0: Igen. Na úgyhogy drága Szilvit mindjárt hívjuk, és akkor egy picit beszélgetünk erről a dolgtávon vele.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok!
1: Hello.
0: Jó, szeretem az ilyen könnyed témákat, hogyha mondjuk egy nótáról, egy duddalról kell beszélgetni, egy balassagyarmati környéki kollégináról, meg olyan nótáról, amiben például ott van az ember Péter, és ez itt van, széles körnek, befogadható, tudjuk játszani, kis poppos feeling benne van. Én szeretem az ilyen témákat. Nem kell mindig a salgótaráni halétalan helyzetről beszélgetni.
2: Sőt.
1: Ilyen nehezen összevethető a kettő, de abszolút megadom, igazán van.
2: Mi már csak azért is szeretünk erről beszélni, mert hogy szanaszét lehet elemezni, hogy készül. Azt érdemes minden egyes ilyen dal mögé látni, tudni, hogy mekkora meló van mögötte, míg egy ilyen 3 perces, vagy nem tudom ez a dal, egész pontosan mennyi, de nagyságrendileg 3 perces dal megszületik, hogy abban mennyi idő, mennyi energia, ez valami csúcs, hogy egy ilyen dolog mögé mit kell az életből belepasszírozni.
0: Igen, ez jó, hogy egyébként mondod, mert hogy nyilván a Norbinak is van rálátása, nekem is úgy, hogy sokszor dolgoztam együtt a Petivel.
1: Nekem imádni való egyébként ilyenkor itt ülni két zenész között, de tényleg, ha azt úgy látnák a hallgatók, hogy hallottad azt, és azt, de annyira cukin szakmáznak,
0: meg
1: hogy...
0: Meg tudjuk azt, hogy most meghallgatsz egy ilyen kis Szilvi-féle rohan az időt, hogy akkor tényleg mi van mögött.
2: Elképesztő és sok
0: azt,
2: munka.
0: Hogy megírni ezt, akkor följátszani, akkor tényleg a Petivel is, nem tudom én, hát azért tetemes időt most mondom, hogy veszítettünk el, hanem fordultunk arra, ez a jó szó rá, hogy akkor mi legyen a gitár sound, akkor melyik gitára játszott föl, akkor hány sáv, akkor hogy panorámázzad be, nem tudom, hogy kapjon a teret, én még ezt beletenném, nézzük meg, és akkor ez csak egy gitársávról van szó, mondjuk egy ritmusról, és még nem beszéltünk a fillekről, a főszólóról, mert hogy másik gitár lesz, milyen master, te hogyan állítod be, milyen mixi.
2: Imádni való ez.
1: Szerintem kérdezzük meg bele a Szilvit, hogy ő orvosatában ő mit élt ezzel.
2: Hát az meg egy külön
0: történet. Az érdekeségnek meg az egy külön történet, hogy tényleg azért ezt patintani. Na, úgyhogy dal premierünk van, kedves
2: hallgatók. Majd lesz klip is.
0: Majd lesz egyébként
1: most
0: klip
1: már
0: is.
1: Kell?
0: Igen. A Bonjournot tekintve biztos, hogy lesz. Úgyhogy a drága Kiszilvinknek a Rohan az idő című dala az, amit már egyébként mi is fogunk majd pörgetgetni. Viszont itt mutattuk meg az előbb az első kis részletét, de hát úgy gondoltuk, hogy akkor drága Szilvit fölhívjuk, hogy egy kicsit beszélgessünk erről a nótáról, hogy itt is van a vonalban. Hát szevasz, kedves, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt!
2: Szia, Szilvi! Gratulálunk a nótára! Szilvi, mielőtt bármit is beszélnénk a dal elkészülésének körülményeiről, csak egy mérési egységben meg tudod fogalmazni, hogy mennyi kakaót kellett elfogyasztani a dal elkészüléséig? Tehát úgy, ez elejétől a végéig. Van erről esetleg valamilyen adatod?
3: Kakaó mérgezést nem kaptam, inkább kávéztam a Petiéknél, mert kávét is lehet fogyasztani. Igen. Visszatérve a dalra, illetve Péterre, igazából a dal rövid kis története, neki ott lapult a fiókban ez a dal, és ugye mi már ugye a szülés után, a két kis gyermekem után úgy gondoltam, hogy visszatérek az életbe, és akkor hogy szó szerint az élet nekem az, hogy énekelhetek, és hogy Balassagyarmat is biztosított nekem kétszer is a művelődési ház egy ilyen kis koncertet, kis estet is, ahova Peti volt ugye az egyetlen egyetlen. Tehát volt egy basszusgitáros az elején a Dodi, aztán a második estem már csak egy zongorás kíséret, a zongora és egy ének felállás volt, és erre ugye készültünk, és mondta a Peti egy ilyen próba alkalmával, hogy figyelj, hát nekem tulajdonképpen van egy pár dal itt a fiókban, és hogy az egyik az mintha rád illene, és hogy annyira szerint, tehát hogy próbáljuk meg, és jó, küld el, meghallgattam, és úgy mondom, ez szuper, kis pörgős, laza, vidám, erre vágyom éppen, akit két kis tandem szopizás közben.
2: Na, erről beszéltem, hogy mi van egy dal mögött.
3: Igen. Szeretnék egy ilyen kis vidám kis tényleg az dalt, és nagyon-nagyon jó kis feelinges dalt. Az elmúlás ugyan meg arról, hogy vissza is, tehát megállítjuk az időt, tehát sokat nem szeretnék erről ugye beszélni, nem mindegy, elénekeltem, és tetszett neki, hála jó Istennek, és engem is feldobott, úgyhogy és barátnőm, és akkor elkészült, és ott állt továbbra is a fiókban, nem nagyon, tehát felkerült a YouTube-ra, és így nem nagyon hallotta senki, és aztán a barátnőmnek mutatom, figyelj, van egy ilyen kis dalocska is, hogy a Peti írta, tök szuper, és így elénekeltem, hát ez nagyon jó. Hát de és tök jól énekled, és akkor hogy hallgathatnád meg, vagy hogy, hát mondom, YouTube-on osztogatom, és akkor vagy itt a fészen, és hát mondtam, hogy hát figyelj, hát, hogy mondta, hogy hát figyelj, ez tök jó, hát kinek kéne szólni, hogy ezt halljak mások is széles körben, hogy ne csak én itt a szomszédot, meg a barátnő, és akkor így eszembe jutott, hogy az Ádámmal tulajdonképpen.
1: És megvan a megoldás, az Alfa és Omega, Ádám.
3: Figyelj, hát mert ugye a 8 nő kapcsán mi is dolgoztunk együtt, tök jó volt, hogy ez is, és hát mondom, basszus, hát lehet, hogy csak kérnem valakit, hogy hát ha eljuthatna ez a dal több ember.
2: A zenét ugye Peti írta. A zenét Peti írta, a szöveget ki szerezte?
3: Ez teljes mértékben ez a Péter szerzeménye.
2: Egy az egyben?
3: Én csak a hangomat adom.
0: Nagyon jó. Jó van. Hát azt mondtuk egyébként a hallgatóknak, hogy nagyon ritkán tesszük azt meg, csak hogy nem azt mondom, hogy érezd magad megtisztelve, de csak azért elmondjuk, hogy az elmúlt 10 évben tényleg, hogy nagyon keveset teszünk, mert akkor elszabadult a pokol, tehát mikor elkezdtük ezt csinálni, tudod, akkor itt jöttek a zenekarok, itt a metalkortól kezdve mindenki, hogy akkor nyomjuk, és hogy akkor nyilván azért van egy zenei profil, nyilván van egyfajta arszpolitika az egészben, és akkor úgy szoktam én ilyenkor kiskapukat biztosítani az általam imádott bandáknak is, például a Felvidéken, hogy akkor hiába, hogy itt reggel nem tudom én kiszól, mi szól, de azért itt betolom mondjuk 7-8 környékén a metált, és akkor be tudunk egy picit hallgatni az új megjelenésekben. Viszont itt a megperdítés kapcsán azt az infót kaptam, hogy akkor ez azért rotációba fog kerülni, drága Szilvi. Jó? Hogy akkor minél nagyon többen hangosan.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget, mert tényleg, hát remélem, hogy tényleg másnak is feldobja a napját, mert annyira, tehát hogy én, hogyha a zenét hallgatok, és mármint azért rendszeresen hallgatok, nem csak énekelnek itt a gyerkőcöknek, meg hogyha van egy-két fellépés, persze annak is ugye szívesen állunk elébe, és nagyon nagy örömmel megyünk. Péter viszi a 100 liter kakaóját, hogy akkor kitartson neki az egy órás estre, vagy délutáni fellépése, de tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, megtiszteltek még egyszer, nagyon köszönöm a lehetőséget, és hát nagyon jó zenehallgatást és jó szórakozást, és további sikerekben gazdag rádiózást kívánok.
0: Mi ugye pedig majd valamikor találkozunk a színpadon, valamikor. Jó?
3: Remélem, igen. Még egyszer nagyon köszönöm.
0: Jó, ölelünk.
3: Hajrá, és hát a Nórinak meg hallottam, hogy mindenféle sikerek, úgyhogy neki is akkor.
2: Nórira ezek után valószínűleg már csak a film vár. Én úgy érzem, a képernyő már jelen, a film vászon.
1: Hallgassuk Szilvi zenét, nagyon jó.
0: Ölelünk, majd beszélünk. Szia, puszi Szilvi!
3: Nem is alnézést a tandem.
0: Csókolunk, szia.
3: Köszönöm,
0: szia. Szia. Na, mi belagadunk majd mindent, egyébként tényleg, ami eszembe jutott, hogy akkor lemaradtál a 2600. adásomat, múlt héten tart, mert mondtuk, hogy már te nézzél, Balance Baby lettél, mi? Már nézzél, a csapatod már. Igen,
2: kicsit ugye ilyen hideg szellőként megcsapott minket az a veszély, hogy lecseréled a rádió frekvenciát valami olyasmire, ami ettől csajosabb.
1: Ha nem dobtok ki, akkor se én.
2: Ami ettől csajosabb, vagy sminkelhetőbb, vagy látványosabb.
0: Igen, arra gondolt, hogy a Szilvi, hogy akkor Nóri már a TV2-nek a Balance című műsorában már ott van, és akkor minden vasárnap. Csapatjátok.
2: Nagyon fontos, hogy tartsd a balanszot neked.
1: Igen, de azt gyorsan akkor
0: ugye, mert két férfi között
1: hadd mondjam el, hogy ez egy ilyen nekem teljesen szívemhez közel elő, és egy önazonos téma. Azért is vállaltam boldogan ezt, mert hogy a megelőzés, a diabétesz, inzulinrezisztencia, és mi ennek
0: igen, a kapcsolatban. Igen, ebben prof vagy. Pont. Igen, csak hogy tudják hallgatók, hogy mire gondolt a Szilvi, hogyha itt még ezt nem mondtuk el itt az adásban a napokban. Na, jó van, belehallgatunk majd még a talocskába, jó rohan az idő.
1: Amúgy nekem már a fülemben ül.
2: Ugye, hogy azt mondom, megvan ez?
1: Abszolút. Most először hallottam azt a részletet, amit lejátszottál. Igen. És már ez
2: 2-3 után meg tényleg ott lesz ott a dolog.
0: Úgyhogy jó kis könnyel, gyerekek, nem kell ennél több. Az más műfaj, az más rádió, ahol opet szól, vagy hörgés, mint mutattam a múltkor.
2: Tényleg már.
0: Videó.
2: Tényleg már. Ha lehet választani, akkor azt indítsuk el,
1: rádióban szólt hörgés.
0: Hát ha rajta múlt, akkor szólt.
1: Mármint, hogy hardcore zene.
0: Múltkor Szepultúrát tettünk be reggel.
2: Természetesen.
1: Jézus, régen reggel hallottunk.
0: Legyed hét közben. Uh-huh.
1: No. Óriás, hát arra föl lehet ébredni.
2: Arra föl. Arra föl.
0: A Bloody Roots, tudod, az
1: tudod. Volt egy osztálytársunk.
2: Te voltál Szepultúrás?
1: Nem.
0: A Rigó mindig csapatt a táncházba.
1: Ott is. Tehát hallottam nem keveset, de a Rigó Gabi nevű nagyon jó barátom volt, meg osztálytársam, ők kőkeményen Szepultúrások is voltak.
0: Ez az, bébi, nem hallottam. Csalódtam benned. Na jó, most nem Szepultúra lesz majd, hanem akkor szívidalába belealkotunk még egyszer.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Új oktatókkal és kiemelkedő növendékszámmal indítja a tanévet a Balassagyarmati Rózsa Völgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola. Lévárdi Beáta, az intézmény új vezetője, elmondta, mintegy 580 diák jelentkezett az iskolába. A növekvő létszám oktatását a jelentősen bővülő tanári kar teszi lehetővé. Új hegedű, tuba és részfúvós tanár mellett 3 új zongora tanár is érkezett az intézménybe. Többek között Németországból, Svájcból és a Vajdaságból. Az igazgató hozzátette, az augusztusban megkezdett korszerűsítések nyomán megújult a tanári szoba, az igazgatói iroda, a titkárság, a raktár és a kottatár is. A megkezdett fejlesztéseket a jövőben is folytatni kívánják, garantálva a minőségi oktatást minden felvett gyermek számára. Megváltozott Dunakeszin a könyvek kölcsönzési határideje a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. A korábbi 35 nap helyett 28 napig lehet megtartani a kivett olvasnivalót. A kölcsönzési idő ugyanakkor továbbra is 2 alkalommal meghosszabbítható, amennyiben az adott könyvre nincs előjegyzés. Az intézmény tájékoztatása szerint a változtatás célja, hogy csökkentsék az előjegyzett könyvekre való hosszú várakozási időt. Így a népszerű, sokak által keresett kötetek rövidebb idő alatt kerülhetnek vissza a könyvtárba, és hamarabb juthatnak el a következő olvasóhoz. Augusztus végén kezdődött és a napokban ért véget Verőcén a gyalog átkelőhelyek kora őszi karbantartása, az égők cseréje, amit az egyre rövidülő nappalok is indokolnak. Grausmann György polgármester tájékoztatása szerint, bár a 4 okos zebra folyamatos karbantartást igényel, jól funkcionálnak, hiszen mióta évekkel ezelőtt üzembe helyezték őket, nem történt gyalogost érintő sérülés egyik átkelőhelynél sem. Jövő hét 2-től nem lehet autóval parkolni Csörökben a Kossuth utcában. A polgármester elmondása szerint a megnövekedett helyi gépjármű állomány miatt már kezelhetetlenné vált az utcában a parkolás. Sokszor a járdán állnak le az autók, így a kisgyerekes családok óvodába menet, az útra kényszerülnek. A döntéssel ezt az állapotot akarják megszüntetni. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, erről tájékoztatta az MTI-t Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője a portál friss kutatása kapcsán azt közölte, a változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál. Ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt. Megegyezett az augusztus elején mért értékkel. A megye székhelyeken 881 000-ről 877 000 forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméter ár. Utóbbiak közül továbbra is Debrecen a legdrágább, és Salgótarján a legolcsóbb. A Human Rights Watch emberjogi szervezet szerint legtöbbször is fehér foszfort vethetett be Libanonban az izraeli hadsereg, írja a Telex. A 45 oldalas jelentés 23 igazolt esetet dokumentál. Abból az időszakból, amikor Izrael március és május között alkalmazta ezeket a lőszereket Dél-Libanonban. A jelentés részletesen bemutatja a lőszerek által az elmúlt évek fegyveres konfliktusaiban okozott szörnyű károkat. A fehér foszfor olyan vegyi anyag, amely oxigénnel érintkezve meggyullad. Rendkívül forró lánggal ég. Nehéz eloltani, égése közben pedig jelentős mennyiségű fehér füst keletkezik. Általában tüzérségi lövedékek, bombák és rakéták belsejében található meg ez az anyag. Azonban használatát jelenleg semmilyen nemzetközi szerződés nem szabályozza.
4: Időjárás.
6: Ma egy hidegfront hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
7: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
7: Nagyon.

Csak is Szilvia, még a vendégünk egy kicsit, lehet azt mondani, mégpedig a Rohan az idő című dala kapcsán, amelyet ugye Ember Péter, zeneszerző, szövegíró jegyez takumpak, és akkor belehallgatunk még jó egy picit, hogy milyen nótáról is van szó, egy kicsit rápörgetjük majd a refrént is, meg ilyesmit is.

0: Egy kis fikcsi kiállás volt.
1: Micsoda harmóniaváltás, hegyek.
2: Teljesen táncdal fesztiválon éreztem
0: nagyon
2: magam.
0: Nagyon érezhető.
2: És itt a fiúk voltak a zsűri, illetve Ádám hajadott Korda Gyuri bácsi mozgására közben.
0: Kifejezetten. Óriási, ez annyira jó nyomja, ez kirítve tőle. Na, még füleljük.

0: nagyon oda van rámolva ezért.
1: Nagyon,
0: ez.
1: Petike felszorozza is még pluszban, nagyon jó.
0: Egyrészt tett meg az egész hangszerelés.
2: Gyerekek, mi jó lehet a zenészeknek, imádom ezt, akár csak most, hogy mondjátok, hogy a Peti fejében mondjuk megvan, és akkor még egy kis ezt, még egy kis azt, nem? Mint egy jó szakács, hogy
0: nem valóban csoda. Nem tavaly. Csoda. Amikor az én kis dolgaimmal foglalkozott Peti, és a tényleg pont a légörvény, ami az, arra nagyon büszke vagyok, mert az a két ilyen értékes azt ember összerakta a Peti meg az Ági dolgait, az egy csoda volt. És Peti megcsinálta a refrént, az megvolt. És ott ültem, azt mondja, most megkönnyűjünk, most már nincs semmi baj, most nem lehet, hogy csinálom, hogy összörök hozzá, megcsináljuk ezt, megcsináljuk, nem csak, csinálom egy verziért, egy később átveszett, és
2: neki meg volt.
0: Szóval még meg kellett csinálni 80%-át a dalnak. És Peti odaült, és 3 perc alatt megmondta a dal 80%-a a magja.
1: Ez zseni.
0: Mondom, hogy?
1: Nekem ez kevésbé volt.
0: Hogy?
1: Főleg a VBT-vel élhetes, amikor a nagyobb és 11 órakor kezdődtek a stúdió munkák.
0: És az elég korai időpont. Az elég korai.
1: Igen.
0: Én éjszaka énekeltem hajnali 2-kor.
1: És akkor mondta, és akkor ott voltunk, de mondom, hogy hajnali izéig, órákon, éjszaka az egész.
0: Sima. 2-3-ig.
1: És akkor, hogy jön, és akkor mondja, hogy na akkor, na nóta, hát akkor ezt most találjuk ki együtt.
0: Képzeld el.
1: Mondom, hogy jó. Tehát, hogy érted, nem
2: ilyen brainstorminggal.
1: Igen, hogy akkor nem úgy, hogy...
0: Nem nulláról, mínusz ötről indulod.
1: Tehát nem úgy, hogy én stúdiózenész megkapom, és akkor játsszuk föl. Na, puci, akkor kezdjük el. Itt van a szöveg, és akkor írjuk meg a dalt, így kezdjük meg összerakni. És akkor neki van maximum ötlete, vagy elfütyörézik valami lukat, érted? De neki valami hülyeség a fejében, és akkor Ádám, abból elindulunk.
0: Ádám elkezdi játszani, és akkor persze már megindul az ötlet. Akkor már tudnak szólni bele, hogy oda ne, azt oda azt.
2: Mekkora dolog, gyerekek.
1: És akkor megy a kakaózás közben, és akkor...
0: Elképpen, meg a sztori.
1: Így van. Úgyhogy Szilvikének a nótáját
2: hallgassátok.
1: Hallgassátok.
2: Tök jó.
1: Neten fönt van, meg azért most már mi is fogjuk rotálgatni.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Színházi Élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
5: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
6: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a palóc

0: azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog Ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra Zálog Ékszerüzlet.
1: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigánypecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
2: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
1: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
2: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
1: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
2: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyító.

0: a gyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassa a gyarmaton, a Madács moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mit fogunk csinálni?
4: Mi egész? Élvezni fogjátok.
5: Az óvász nővérek vagytok.
6: Ezt figyeld.
7: Bingo!
8: Kézéli Margarita!
9: Nincs kedved hozni velem egy rossz döntést?
10: Úgy tűnik, idegenek sem vagyunk.
11: Nem igaz.
12: Másokat láttam belőled.
13: Átkozott boszorkák 2.
14: Mi van, ha egy picit túl lihegitek ezt a dolgot?
15: Akkor?
16: A mozikban.
17: Reklámot hallottak.
18: 9 óra van.
17: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már működnek az új trafiboxok a Karancsvölgyben. A fix sebességmérő dobozokat 3 helyszínen. Karancsalján, Karancslapújtőn, valamint Karancskeszi, Marakodi puszta település részén helyezték ki. László Tünde, a települések jegyzője a Megafonnak elmondta, a fejlesztésre a közlekedésbiztonság romlása miatt volt szükség. A belterületi szakaszon ugyanis megszaporodtak a szabálytalanságok, különösen a gyorshajtás és a veszélyes előzések. A helyszíneket a rendőrséggel közösen mérték fel a legkritikusabb, jól belátható útszakaszon. A beruházást a polgármesterek összefogásával hazai támogatási forrásból valósították meg. Hozzátette, a most telepített trafiboxok már néhány napja üzemelnek. A település vezetők és a Karancsvölgyben élők a beruházásokhoz nagy reményeket fűznek. Kiderült, mit találtak az óvodások augusztus közepén a balassagyarmati Palócligetben. A Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának közlése szerint a gyerekek az intézmény udvarán játszva apró botokkal a földben vasszögeket, érméket és cseréptöredékeket találtak. A múzeum munkatársai azonnal értesítették a szakembereket, akik egy alig 70 cm mély gödör feltárása során 20. századi tárgyakra, töltényhüvelyekre, de ritka ókori és kora újkori kincsekre is bukkantak. A modern leletek mellett egy bronzkori lándzsa, egy római érme és 3 első Lipót korabeli ezüst dénár is előkerült. A szakértők valószínűsítik, hogy a korabeli ritkaságok eredetileg a Palóc Múzeum gyűjteményébe tartoztak. A leletek ugyanis erősen megégtek és a II. Világháború után kerülhettek a földbe. A régészek bíznak benne, hogy a jövőbeni kutatások kiderítik majd, pontosan milyen körülmények között kerültek a föld alá a múzeum egykori kincsei. Augusztus végén kezdődött és a napokban ért véget Verőcén a gyalog átkelőhelyek kora őszi karbantartása, az égők cseréje, amit az egyre rövidülő nappalok is indokolnak. Grausmann György polgármester tájékoztatása szerint, bár a 4 okos zebra folyamatos karbantartást igényel, jól funkcionálnak, hiszen mióta évekkel ezelőtt üzembe helyezték őket, nem történt gyalogost érintő sérülés egyik átkelőhelynél sem. Jövő hét 2-től nem lehet autóval parkolni Csörökben a Kossuth utcában. A polgármester elmondása szerint a megnövekedett helyi gépjármű állomány miatt már kezelhetetlenné vált az utcában a parkolás. Sokszor a járdán állnak le az autók, így a kisgyerekes családok óvodába menet az útra kényszerülnek. A döntéssel ezt az állapotot akarja.

0: megszüntetni. Ismét csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben kismértékben nőtt a Fidesz, nagyobb mértékben a párt nélküliek tábora, állapította meg a European közvéleménykutatása, melynek eredményét az MTI-vel ismertették. A felmérés azt mutatta, hogy az augusztusi 49%-ot követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47%-a szavazna a kormánypártra. Ezzel a Tisza párt közelebb került az áprilisi szavazatarányhoz a teljes belföldi népesség körében, és a május-júniusi csúcshoz viszonyítva 5%-ot esett vissza. Vagyis nagyjából minden tizedik támogatóját veszítette el. Az összegzés szerint azonban még továbbra is abszolút többségben áll. A kormánypárt mögött a fővárosban, a megyei guvárosokban, a 40 év alattiak körében és legfőképpen a diplomások között. A European szerint a legjelentősebb elmozdulása a pártválasztást megtagadók körében figyelhető meg. A párt nélküliek az augusztusi 15% után most 18%-nyian vannak.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Ma egy hidegfront hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
3: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
6: Belecsapunk a délelőtbe.
7: Igen, már délelőtt
6: van. Belepuffanunk?
7: Ma is. Belecsattanunk, puffanunk.
6: Puffanás arccal. És csattanás elleni felhívás volt a reggeli szarvasbőgéses. Jó, maradjunk ennyiben. Egyébként, na, de azon már túl vagyunk, megvolt a dal premier Szilvivel is, úgyhogy nincs más
7: hátra. Azóta is azt daloljuk.
6: Igen, mint előre, Varga Bíró Tamás jön, ő ki fog mindenből zökkenteni valószínűleg, úgyhogy a dalantapadásnak ezekkel vége van. Úgyhogy maradjatok velünk, és a zenék után majd ők következik.
8: Ladies, Király Viktor,
9: that's my name.

0: Ig Nobel díj. És a második rész, ez volt az, amivel ezzel folytattuk, Varga Bíró Tamás itt van, és hát én alig várom, mert jók ezek a tudományos kis fricskák.
1: Igen. Hát ennek az embernek, ennek a zsenének muszáj kimondó, Unno Tokuji. Unno Tokuji-san. Haj, orvosi, Ig Nobel díj. Hát ez egy, ki gondolta volna, japán kutató.
0: Igen, még idejében vagyunk még, vagy már...
1: A idén, nem, még ez az még az idei. Majd, ha lesz még időnk rá, akkor a következő alkalommal minden idők legfurább, legbizarabb.
0: Jó.
1: Ig Nobeljeiről. Egyelőre Unno Tokuji San, ugye doktor Unno Tokuji, aki a helyes orfújás aerodinamikáját kutatta.
0: Ez majdnem mondta, amikor a nazális ciklusok,
1: nazális meg nem ciklus, tudom. Igen. És légáramlás mérővel mérte a kiáramló levegő térfogatát, valamint sebességét, külön-külön az egyes orjukak esetén.
0: Szerintem ez tök fontos.
2: Ágy én!
1: Képzeld, kisfiam, és neked mivel foglalkozik? Apukám.
2: Ágy én, apukám. Orsebesség, levegő sebességet mér.
1: Ne hazudjál meg.
0: Orsebességmérő készül.
2: Orsebességmérő.
0: Szerintem ez fontos.
1: Igen, fontos persze. Hát honnan? Hát egy ember egy egész életet le tud élni úgy, hogy soha nem tudja meg, hogy hány kilométer órával áramlod be a levegő az ő orrán keresztül a tüdejébe.
0: Igen.
1: Lehet így élni? Nem. Ez fontos.
0: Én szerintem is.
1: Biológia.
0: Még a végén így fog derülni, hogy gyakorlatilag az összes Ig Nobel-díjas tudomány.
1: Ez a kasztosak, én ezt nem értem. Ez mind. Na nézzük a biológia. Nemzetközi kutatócsoport. Ők azt kutatták... Bocsánat. Ők azt kutatták, hogy hogyan befolyásolja a mérges kígyók marási hajlandóságát, ha különböző hőmérsékleten és napszakban lépnek rá enyhén a különböző részeikre.
0: Uh-huh.
1: Igen.
0: Ez is fontos! Ja. Ez is fontos.
3: Kolléga, akkor most a derekára lépünk a kígyónak délután 17 fokban enyhén. Nézzük, hogy megharapja-e önt, kollega. Ez kollega, így... hova rohan?
0: Tehát, ez így lehetett, hogy... szerintem.
1: Hogy szegény kígyó, csak győzett kígyóval, és ez is fontos.
0: Ez is, mert...
1: Hát te elmész Ausztráliába, vagy Indonéziába, vagy valahova. Érted? És
0: azt mondod, hogy a 16 óra környékén, ekkor még nem harapnak annyira, rálépek véletlenül.
1: 13 óra 30 perc táján Ausztráliában 35 foknál még nem harapnak annyira, ha a derekuk, vagy a fejük alá
0: igen,
1: lépsz.
0: Véletlen.
1: És akkor tudod, hogy akkor így... Jó.
0: Na most komolyan.
1: Ez teljesen jó.
0: Ez is hasznos.
1: Én nem értem ezeket. Tehát, hogy az ember tényleg...
0: Mondjon le az Ig Nobel-díj!
1: Igen. Igen. Na ez... Na és tessék, itt van. Megindokoljuk az előbb elhangzott szavainkat, ugyanis. Ezek zsenik, tehát el kell mondani, nem tudom, hogy kell helyesen kiejteni, de mondja, a fizikai díjat Randy Hurd, Zhao Pan, Tad Truscott és Kavisan Turaitja érdemelték ki, akik beható elméleti és kísérleti kutatást folytattak a fröcskölésmentes piszoár kifejlesztése érdekében. Tessék! Ilyen!
0: Ez az! Ez, ilyen. Gyerekek, ez... Na ez!
1: Beszélj egy kicsit, kifújjam az orrom, jó?
0: Én nem látás. Beszélek, hanem ez, érted? Tehát, hogy végre vannak olyan tudósok, akik a hétköznapi ember hétköznapi problémáival foglalkoznak. És kész. Ennyi.
1: Én érted? Tudod, miért nem piszoárba megyek, nyilván svicémi?
0: Mert összefrecskel.
1: Nem az, hogy össze, ha én majdnem jártam egyszer úgy, hogy a mellettem állok.
0: Fecskelt össze
1: majdnem. Hát egy kicsit dülöngélt már, és akkor így, hát na.
0: Igen, mert egyrészt ugye a célzásból igen, fakadó fröcskölés, igen. Másrészt meg ugye az öblítő funkciókból igen. Adódó fröcskölés igen. Is.
1: Tehát szép ez a magyar nyelv, de ugye amikor azt mondják, hogy célzó víz a pálinkára, az nem az. Igen. Az soha nem volt
0: ez,
1: az.
0: Ez eddig de leghasznosabb ezek, dolog
1: hát
0: a világon.
1: Utáskodja, mert ezek a mi hőseink.
0: Fogyne.
1: Az a mindenségét.
0: Miért nem ezek a vezető tudósok mondjuk, érted, most magyar viszonyban most MTL-ne meg ilyenek.
1: Igen. Tehát, na, hogy... ezt én a technológia kategória 12 kutatóból álló csoport úttörő kutatásokat folytattak de minek az érdekében, hogy a szúnyogok vérszívó ormányikáját fel lehessen használni nagy felbontású 3D-s nyomtatásnál. Kell ennél csodálatosabb?
4: Nem.
1: Nem kell. Hát annyi mindent a természetből vettünk, a természettől loptunk, a teremtett világból emeltünk át az épített javaink közé. Annyira ezt szépen mondtam.
4: Nagyon,
1: ez... Kicsit meg is hatódtam. No de hát, hogy ugye ott van a szúnyog, mi haszna lehet? Tehát én lassan már tényleg egy nyári estén én Charles Darwin csapnám agyon.
4: Nem tudom, nekem volt egyszer, hogy elkezdtünk talán Norbival egy olyan listát létrehozni, ami...
1: Állatok, amik nem hiányoznának?
4: Amiket ugye kihúznánk a listáról, akkor valószínűleg igen. Nem omolna össze annyira az ökoszisztéma.
1: De sajnos igen. Igen.
4: És mondjuk a legyet, vagy mi a szúnyogot én kihúztam.
1: Hát, fecskék. Denevérek.
4: Jó, békák.
1: Mi egymás. Békák.
4: Igen. Mindegy.
1: Igen.
4: De mazogista emberek. Valahogy erre jutottunk, hogy egyszerűen nem tudunk úgy kihúzni, hogy ne legyen belőle
1: de
4: baj.
1: De hogy ez ennek a nyomorult állatnak, a létezésének, ez adhatna értelmet. Nem? Ha egy olyan szuper 3D-s nyomtatást tudnánk az ő szívó szerveinek a lemásolásával csinálni, ami tűpontosan azt reprodukálja, amit mi akarunk, mert ez sajnos mai napig nincs még. Legalábbis hogy is van, de baromi drága, ami meg már egy kicsit hogy is mondjam, a közfelhasználás felé irányul, tehát nem ipari méretű 3D nyomtatók, hanem csak így a köznek, azok még roppant pocsék a mai napig.
4: Tehát kb. Egy játék.
1: Kb. Mint a nyomtatók hőskorában milyen nyomtatók voltak, és most milyen nyomtatók igen. Vannak már. Tehát ez szerintem ez baromi hasznos.
4: Az jó.
1: Az.
4: Igen.
1: Na. És ez, tehát hogy van, ami bizonyítékra szorul, de soha nem tennénk meg, hogy bizonyítsuk. És van, akik mégis megteszik. Például Ilona Kroy, ez mondjuk még cseh, szlovák vagy akár lengyel is lehet, Ilona Kroy, Tomasz Frakoviak, valószínűleg ez lengyel Ilona lehet, Tomasz Hummel és Agnieszka Szorokovska. Szaglási Ig Nobel-díjat kaptak. Arra gyűjtöttek bizonyítékot, és kaptak is, hogy a szülők csodálatosnak érzik kisbabájuk illatát, de tinédzser gyermekükét már nem. De büdös kölyök, ugye? Tehát amikor ugye ezt mondjuk. És a szülő, tessék, a szülő az lelki válságot él át, ha ilyet mond a gyerekének, hogy te büdös kölyök, ugye? Uh-huh. Most már nem kell.
4: Meg tényleg.
1: Már nem kell, mert már nem érzi illatosnak a gyerekét.
4: Igen.
1: Tehát azt mondja, hogy kisfiam, hogy kislányom, ez egyszerű biológia, anatómia. Ez.
4: Jó.
1: Ez van.
4: Ezt érzem eddig a legkevésbé erősnek.
1: Igen. Hát, figyelj ide.
4: Mert olyan jó baba illat van, tehát hogy biztos, hogy az anyaságnak az első ütemei azok így mindent átkattintanak az agyadban.
1: Az
4: és
1: biztos.
4: Szerintem én oké rendben. Ezt érzed, érted?
1: Ezt így félve mondom ki egyébként, de a kisbabák a hajának számomra főtt kukorica illata van. Uh-huh. Én ezt szeretem. Uh-huh. Olyan friss, olyan kicsit, mert a kukorica is kicsit olyan, mint a tej. Olyan uh-huh. Kicsit teljes érzés, de mégis más valahogy, és nekem az olyan. De ezt alá tudom támasztani egyébként, hogy hát nem szagolgattam őket mostanában, ugye a gyerekeimet, de tényleg, amikor ilyen picik voltak, jaj, Istenem, csak úgy, wah. De minden szülő egyébként. Na, minden szülő, persze. Na, végül, de utolsó sorban, béke. Yes. Béke Ig Nobel-díj, nagyon fontos mostanában. Rohadt sokan vannak, ez is egy nemzetközi kutatócsoport. Dokumentálták, hogy az emberek nagyra értékelik azokat a barátaikat, akik undokul viselkednek azokkal, akiket ők sem kedvelnek. Uh-huh. Tehát, hogy minél jobban a barátod, és minél jobban nem szereti azokat, akik neked az ellenségeid, annál jobban szereted őket. És ez szerintem egy hasznos dolog, mert ez is egy ilyen lelki vívódásnak a feloldása.
4: De ez is olyan, hogy...
1: De be van bizonyítva. Jó, tehát nem az a lényeg, hogy tudjuk, hanem hogy most már feketén, fehéren ott áll. És nem fejeztük be, mert most jönnek majd a következő a alkalommal. A best of is.
4: Jó, én eddig mindig maradok az elvenszülő egyik csótánynél.
1: Imádnám.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajnik. Hírek. Már működnek az új trafiboxok a Karancsvölgyben. A fix sebességmérő dobozokat három helyszínen. Karancsalján, Karancslapújtőn, valamint Karancskeszi, Marakodi puszta település részén helyezték ki. László Tünde, a települések jegyzője a Megafonnak elmondta, a fejlesztésre a közlekedésbiztonság romlása miatt volt szükség. A belterületi szakaszon ugyanis megszaporodtak a szabálytalanságok, különösen a gyorshajtás és a veszélyes előzések. A helyszíneket a rendőrséggel közösen mérték fel a legkritikusabb, jól belátható útszakaszon. A beruházást a polgármesterek összefogásával hazai támogatási forrásból valósították meg. Hozzátette, a most telepített trafiboxok már néhány napja üzemelnek. A település vezetők és a Karancsvölgyben élők a beruházásokhoz nagy reményeket fűznek. Kiderült, mit találtak az óvodások augusztus közepén a balassagyarmati Palócligetben. A Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának közlése szerint a gyerekek az intézmény udvarán játszva apró botokkal a földben vasszögeket, érméket és cseréptöredékeket találtak. A múzeum munkatársai azonnal értesítették a szakembereket, akik egy alig 70 cm mély gödör feltárása során 20. századi tárgyakra, töltényhüvelyekre, de ritka ókori és kora újkori kincsekre is bukkantak. A modern leletek mellett egy bronzkori lándzsa, egy római érme és három első Lipót korabeli ezüst dénár is előkerült. A szakértők valószínűsítik, hogy a korabeli ritkaságok eredetileg a Palóc Múzeum gyűjteményébe tartoztak. A leletek ugyanis erősen megégtek és a II. Világháború után kerülhettek a földbe. A régészek bíznak benne, hogy a jövőbeni kutatások kiderítik majd, pontosan milyen körülmények között kerültek a föld alá a múzeum egykori kincsei. Augusztus végén kezdődött és a napokban ért véget Verőcén a gyalog átkelőhelyek kora őszi karbantartása, az égők cseréje, amit az egyre rövidülő nappalok is indokolnak. Grausmann György polgármester tájékoztatása szerint, bár a négy okos zebra folyamatos karbantartást igényel, jól funkcionálnak, hiszen mióta évekkel ezelőtt üzembe helyezték őket, nem történt gyalogost érintő sérülés egyik átkelőhelynél sem. Jövő hét 2-től nem lehet autóval parkolni Csörökben a Kossuth utcában. A polgármester elmondása szerint a megnövekedett helyi gépjármű állomány miatt már kezelhetetlenné vált az utcában a parkolás. Sokszor a járdán állnak le az autók, így a kisgyerekes családok óvodába menet az útra kényszerülnek. A döntéssel ezt az állapotot akarják megszüntetni. Ismét csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben kismértékben nőtt a Fidesz, nagyobb mértékben a párt nélküliek tábora, állapította meg a European közvéleménykutatása, melynek eredményét az MTI-vel ismertették. A felmérés azt mutatta, hogy az augusztusi 49%-ot követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47%-a szavazna a kormánypártra. Ezzel a Tisza párt közelebb került az áprilisi szavazatarányhoz a teljes belföldi népesség körében, és a május-júniusi csúcshoz viszonyítva 5%-ot esett vissza, vagyis nagyjából minden tizedik támogatóját veszítette el. Az összegzés szerint azonban még továbbra is abszolút többségben áll. A kormánypárt mögött a fővárosban, a megyei guvárosokban, a 40 év alattiak körében, és legfőképpen a diplomások között. A European szerint a legjelentősebb elmozdulása a pártválasztást megtagadók körében figyelhető meg. A párt nélküliek az augusztusi 15% után most 18%-nyian vannak.
5: Időjárás.
7: Ma egy hideg front hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
6: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton, a Május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
5: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Itt a búcsunk, kedvesek, mert hogy ennyi volt a mai startmenü. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
2: Ez így van. Hálásak vagyunk érte, mint mindig az elmúlt sok-sok-sok év alatt.
1: Így van.
3: Bízunk benne, hogy szórakoztatóak vagyunk, nem? Mert mi így éljük meg azért legalábbis.
2: És ez egy nagyon őszinte dolog, ugye mindenki magából indul ki.
3: Igen.
2: Mi abból indulunk ki, hogy azért a korai kezdéshez képest, mit tudom, milyen az itt idővel együtt, de mi jól szórakozunk és nem fáradunk el, sőt, szomorúak vagyunk.
3: Hogy vége van.
2: Mikor vége van.
3: Így van.
1: Igen.
3: Így, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy azért így ezzel a hallgatók is legalább egy kicsit vannak vele így.
2: Azt is szeretnénk, hogy a bölcsességgel, amit így az adás végére hozunk nektek, amit a Sanyú, passziás.
1: Igen.
2: Passziás. Napi, soha nem értettem.
1: Napi útra való.
3: Én egyébként most se értem, hogy
2: passziás.
1: Hát, hogy tudod, van neki a lap, és akkor tudod, hogy a passziánsz az a, tudod?
2: Szerintem a hallgatók ezer millió része nem tudja, mi az, mert egy annyira régi fogalom.
3: Ezzel.
1: Micsoda?
3: Mert mit a passziánsz magát, tudom, hogy ez melyik
1: kártya. És akkor mi
3: jön? De az, hogy jön ehhez.
2: Hát azt, hogy nem tudod, hogy milyen lapot dobsz ki. De a passziánszban...
1: És akkor ő sem.
2: Az így van?
1: Hát nem tudod, milyen lapot, milyen lap a következő a passziánszban. Nos, és akkor ez így, és akkor igen. Ezért van az, mint napi útra
2: igen.
1: Való,
2: igen.
1: Hogy legyen valami ilyen. Milyen
2: na, hát akkor most szerintem belenyúlunk.
1: Jó.
2: Egy ilyen kis csöbörbe, vödörbe. És akkor kiválasztottunk egyet.
1: Itt van Gray Owl.
2: Igen, Gray Owl. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon kedvenc írunk egyébként. Ádival rengeteget olvasunk ilyen természetközeli írásait, ahol tényleg, sőt, van egy különösen érdekes, ami most elénk került, ez egy mezőgazdasággal kapcsolatos, de szerintem a következő téma lesz. Itt vadász témában nyilatkozott meg. Ez bagoly egyébként, nem? Szürke bagoly. És ő azt mondta, hogy aki a vadászatból él, annak türelmesnek kell lennie, és nyugalmát semminek sem szabad megrendítenie.
3: Ennyire egyszerű.
1: Nem láttátok ezt a filmet?
2: Szürke bagoly.
1: Pierce Brosnan játsza.
2: Bagyot?
1: Hogy egy városi emberből lett indián, és ő indiánok között élt, és ugye felhívta a figyelmet a természetvédelem, és akkor végén lebukik, hogy akkor ő mégsem izé, de indiánokkal lakott nagyon sok, és akkor a szürke bagolynak hívták valami Archibald.
2: De valami, de ez ilyen viccesre volt húzva az a figura, de az nem volt komoly. A Pierce Brosnan nem tudom elképzelni.
1: De ez komoly volt.
2: Komoly film volt.
1: Persze, csak hogy a végén derül ki, hogy ő egyébként meg nem igazi indián.
2: Hát elég ránézni.
1: És akkor a hódok ellen lépett fel a kis barátnő, aki szintén indiánus kalett meg. Tehát, hogy ilyen, ez egy valós történet.
2: Valami rényi, tehát komolyan vették, nem poénból.
1: És akkor ugye mentek, ugye előadásokat tartott, meg ilyen természetvédő
2: volt egy ilyen utóélete a történet?
1: Igen. Ennek az Archibaldnak, ilyen brit születésű természetvédő és író volt.
2: Igen.
1: Na, hát na jó. Ilyet találtál, Norbi, köszi. Nagyon jó vagy.
2: Gyere, minden igyekezünk el, azon vagyunk,
3: Norbi,
2: hogy passzoljunk, igen, és rengeteg Gray volt, nem tudom, a városban is, azt hiszem, láttam, a kirakatban is ki volt rakva itt a könyvesboltban.
1: Okay,
2: mind a kettőben.
1: Nagy tass mindenkinek, jövünk holnap, szevasztok!
3: Szép napot!
2: Sziasztok!
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
4: Reklám.

0: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zagnyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Új oktatókkal és kiemelkedő növendékszámmal indítja a tanévet a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk alapfokú művészeti iskola. Lévárdi Beáta az intézmény új vezetője elmondta, mintegy 580 diák jelentkezett az iskolába. A növekvő létszám oktatását a jelentősen bővülő tanári kar teszi lehetővé. Új hegedű, tuba és részfúvós tanár mellett három új zongoratanár is érkezett az intézménybe, többek között Németországból, Svájcból és a Vajdaságból. Az igazgató hozzátette, az augusztusban megkezdett korszerűsítések nyomán megújult a tanári szoba, az igazgatói iroda, a titkárság, a raktár és a kottatár is. A megkezdett fejlesztéseket a jövőben is folytatni kívánják, garantálva a minőségi oktatást minden felvett gyermek számára. Megváltozott Dunakeszin a könyvek kölcsönzési határideje a Kölcsey Ferenc városi könyvtárban. A korábbi 35 nap helyett 28 napig lehet megtartani a kivett olvasnivalót. A kölcsönzési idő ugyanakkor továbbra is két alkalommal meghosszabbítható, amennyiben az adott könyvre nincs előjegyzés. Az intézmény tájékoztatása szerint a változtatás célja, hogy csökkentsék az előjegyzett könyvekre való hosszú várakozási időt. Így a népszerű, sokak által keresett kötetek rövidebb idő alatt kerülhetnek vissza a könyvtárba, és hamarabb juthatnak el a következő olvasóhoz. Augusztus végén kezdődött és a napokban ért véget Verőcén a gyalog átkelőhelyek kora őszi karbantartása, az égők cseréje, amit az egyre rövidülő nappalok is indokolnak. Grausmann György polgármester tájékoztatása szerint, bár a négy okos zebra folyamatos karbantartást igényel, jól funkcionálnak, hiszen mióta évekkel ezelőtt üzembe helyezték őket, nem történt gyalogost érintő sérülés egyik átkelőhelynél sem. Jövő hét kettől nem lehet autóval parkolni Csörökben a Kossuth utcában. A polgármester elmondása szerint a megnövekedett helyi gépjármű állomány miatt már kezelhetetlenné vált az utcában a parkolás. Sokszor a járdán állnak le az autók, így a kisgyerekes családok óvodába menet, az útra kényszerülnek. A döntéssel ezt az állapotot akarják megszüntetni. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, erről tájékoztatta az MTI-t Balog László. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője a portál friss kutatása kapcsán azt közölte, a változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál. Ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt, megegyezett az augusztus elején mért értékkel. A megye székhelyeken 881 ezerről 877 ezer forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméter ár. Utóbbiak közül továbbra is Debrecen a legdrágább és Salgótarján a legolcsóbb. A Human Rights Watch emberjogi szervezet szerint legtöbbször is fehér foszfort vethetett be Libanonban az izraeli hadsereg, írja Telex. A 45 oldalas jelentés 23 igazolt esetet dokumentál. Abból az időszakból, amikor Izrael március és május között alkalmazta ezeket a lőszereket Dél-Libanonban. A jelentés részletesen bemutatja a lőszerek által az elmúlt évek fegyveres konfliktusaiban okozott szörnyű károkat. A fehér foszfor olyan vegyi anyag, amely oxigénnel érintkezve meggyullad. Rendkívül forró lángalég. Nehéz eloltani, égése közben pedig jelentős mennyiségű fehér füst keletkezik. Általában tüzérségi lövedékek, bombák és rakéták belsejében található meg ez az anyag. Azonban használatát jelenleg semmilyen nemzetközi szerződés nem szabályozza.

0: Időjárás.
1: Ma egy hidegfront hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható a Balassagyarmaton, a Május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. Réde Ireni a mikrofonnál. Szeptember 10-e van, ez a kirakat. A műsor, amiben ma is minden benne lesz délután 4 óráig. Van, amikor az ember pontosan tudja, hogy elvesztette a szabadságát, de egyáltalán nem bánja. Jau 2020-as romantikus hangulatú dala a Rabod vagyok, éppen erről az érzésről szól. Amikor valaki annyira fontossá válik, hogy már nem is akarunk szabadulni tőle. Egy szerelmes vallomás a Rabod vagyok című dal Jautól. Ez következik a kirakatban, ezzel kezdjük a mai műsort. Utána pedig érkezik a Maroon 5-től az All Night. A dalban a zenekar a 70-es évek funky diszkó hangulatát modern pop hangzással keveri. Szóval érkezik már is Jau, utána pedig a Maroon 5 itt a Megafonban.

A megaslágerek között recept rovat a kirakatban, benne pedig egy nagyon egyszerűen elkészíthető csoki hab. Nézzük a hozzávalókat, 20 deka magas kakaótartalmú étcsokoládé, 6 darab tojás, 5 deci tejszín és 5 deka vaj. Nem lesz bonyolult a dolog, a tojásokat válasszuk ketté, a csokit a vajjal olvasszuk fel vízgőz felett, majd keverjük hozzá a sárgályákat. A tejszínt verjük kemény habbá, majd adjuk hozzá a csokis keveréket, a fehérjéket verjük fel, óvatos, de határozott mozdulatokkal keverjük a többihez, és már készen is vagyunk. A csoki habhoz valamilyen édes desszertbort érdemes fogyasztani. Ez volt a csoki hab receptje. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

A következő meg a sláger a Nicoletteknek, a Hunoroknak és a Zalánoknak szól, illetve a mai születésnaposoknak. Ez a Kirakat Rédei Reni a mikrofonnál. Már is mondom, hogy mit jelentenek a mai nevek. A Nicoletta görög Nikolaos férfinév, francia eredetű női változata. A Hunorok középkori eredetmondából, a csodaszarvast üldöző Hunor és Magor történetéből származó név. A Zalán Anonymus szerint a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó vezérneve Szalánusz volt, ezt a nevet a Tisza torkolatánál fekvő Szalán kemény helységnévből alkotta a krónika író. A helynév szláv eredetű, jelentése sóskő. Kedves ünnepeltek, jön egy megasláger!

Minden idők legnagyobb slágerei hamarosan pörögnek tovább a Megafonban, ez a Kirakat menü ajánlóval megyünk tovább a mai napon. Szeptember 10-én a Leszenyei Hubert panzióban a következő az ajánlat: zöld borsós zöldségleves, tyúkhúsleves, quattro formaggi módra sütött csirkemell, rizssel, hasábbal, salátával, sült sertéshús, knédlivel és párolt káposztával, áfonyás gombóc mákkal vagy édes morzsával szórva, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő Széchény, a mai ebéd jókai bableves, aranygaluska, vaníliaöntettel és bolognai spagetti. Végül pedig a Balassa gyarmati Schweik vendéglő mai ajánlatával zárjuk a sort. A mai ebéd paradicsomleves, csontleves, pásztortarhonya házi kolbásszal, császárszalonnával és sajttal töltött sertésszelet, sült burgonyával és tartármártással. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptemberfest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepel.

0: szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy csetár halapennyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mit fogunk csinálni? Mire kész? Élvezni fogjátok.
4: Az óvás nővérek vagytok.
5: Ezt figyeld.
6: Bingo!
7: Ézéli Margarita!
8: Nincs kedved hozni velem egy rossz döntést?
9: Úgy tűnik, idegenek sem vagyunk. Nem igaz.
10: Másokat láttam belőled.
11: Átkozott boszorkák 2.
12: Mi van, ha egy picit túl lihegitek ezt a dolgot?
13: Akkor?
11: A mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: 11 óra van.
14: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, erről tájékoztatta az MTI-t Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője a portál friss kutatása kapcsán azt közölte, a változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál. Ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt. Megegyezett az augusztus elején mért értékkel. A megye székhelyeken 881 ezerről 877 ezer forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméter ár. Utóbbiak közül továbbra is Debrecen a legdrágább, és Salgótarján a legolcsóbb. A múlt héten újraindította az Egyesült Államok kormánya a Magyarországról és Lengyelországból érkező bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, írja a Reuters alapján a Telex. Más országok jelentkezői esetében viszont továbbra is fenntartják a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Az amerikai külügyminisztérium januárban közölte, átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedés célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvényekkel feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra. A Reuters forrásai szerint a Fehérházból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást. Alap kereste a Fehérházat és az amerikai külügyet is, azonban nem nyilatkoztak arról, hogy miért indították újra a bevándorlási vízumok feldolgozását Magyarország és Lengyelország esetében. Szlovákiában a közelmúltban több gömöri református templom is jelentős viharkárokat szenvedett. Ezek helyreállítására most gyűjtést hirdetnek. Ezt írta a felvidék.ma hírportál. Főképpen Nemes Radnót, Simonyi, Darnya, Runya, Szilice, valamint Szakó és Iványi református közösségeinek templomait érintette a vihar. A károk mértéke településenként eltérő, de több helyen a templomok tetőszerkezete, bádogozása, esőcsatornája és cserepezése is megrongálódott. Az érintett templomok között több jelentős műemléki és építészeti értéket képviselő épület található. A gyűjtés a jövő héten indul. Ez idő alatt a gyülekezetek és a magánszemélyek is bekapcsolódhatnak az adománygyűjtésbe, melynek célja, hogy legalább részben enyhítsék a viharkárok helyreállításának jelentős anyagi terheit. A jelek szerint Salma Hayek egyáltalán nem bánja, hogy betöltötte a 60-at, írja az Index. A mexikói amerikai színésznő jó ideje büszkén vállalja az idő múlását, rendszeresen megmutatja a közösségi oldalain a ráncait és az őszhajszálait is. Talán nem véletlen az sem, hogy most nem szülinapot, hanem inkább szüli hetet ünnepelt. A minap ruha nélkül csobbant az óceánban annak örömére, hogy betöltötte a 6. X-et, internetes követői legnagyobb örömére.
17: Időjárás.
16: Ma egy hideg front hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
18: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
19: Közlekedés.
16: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen!
20: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
22: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
23: Megafon.
21: Nagyot szól.
24: Minden idők legnagyobb sláger.

Nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője, Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni, és egyszerűen csak jól szórakozni. Ráadásul most nem kell Budapestre vagy más nagyvárosba utazni egy Duma Színház előadásért, Kis Ádám Széchenybe érkezik, úgyhogy jegyezzék meg, szeptember 23. szerda, este 7 óra, Kis Ádám, Mit nem mondok, Széchenyi Művelődési Központ.

A megaslágerek között csillagjósda vagy horoszkóp rovat, nézzük, hogy mit jósolnak ma a csillagok. Kedves Kosma különösen energikusnak érezheti magát, használja ki ezt az időszakot arra, hogy olyan dolgokat végez el, amelyekhez eddig nem volt elegendő lendülete. Kedves Bika, a mai nap nyugalmat és stabilitást hozhat az életébe, érdemes időt szentelnie az otthonára és a közeli kapcsolataira. Ami az ikreket illeti, ma könnyen kommunikálhat másokkal, használja ki ezt a lehetőséget arra, hogy tisztázza a félreértéseket, illetve új kapcsolatokat építsen. Kedves rák, ma érdemes odafigyelnie a belső világára. A megérzései most különösen élesek lehetnek, ne féljen időt szánni önmagára. Ami az oroszlánt illeti, ma a figyelem középpontjába kerülhet, legyen nyitott a dicséretre, de őrizze meg a szerénységét. Kedves szűz, ma a részletek iránti érzékenysége különösen erős lehet. Használja ezt a képességét arra, hogy rendet tegyen maga körül, akár a munkahelyén, akár a gondolataiban. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

A meg a slágerek között folytatjuk tovább a Csillag Jósdát, vagy a horoszkóp rovatot. Kedves mérleg, ma a harmónia keresés áll a középpontban. Egy kapcsolatában új egyensúlyt találhat, ha hajlandó meghallgatni a másik felet. Kedves Skorpió, ma mély érzelmek törhetnek a felszínre, érdemes figyelni az álmaira, a belső hangjára, sokat elárulhatnak arról, hogy mire van igazán szüksége. Ami a nyilast illeti, ma a szabadság iránti vágy különösen erősen jelentkezhet. Ha lehetősége van, tegyen egy kisebb utazást, vagy változtasson környezetet. Kedves Bak, ma a kötelességek és a célok világosan kirajzolódnak ön előtt. Használja ki a koncentrált energiát, de ne feledkezzen meg arról sem, hogy a pihenés is fontos. Ami a vízöntőt illeti, ma kreatív és szokatlan ötletei könnyen utat találhatnak a megvalósulás felé. Ne tartson attól, hogy mások nem értik meg elsőre, az új gondolatok idővel megérnek. Végül pedig, kedves halak, ma különösen érzékeny lehet a környezet rezdüléseire. Hallgasson az intuíciójára, és ne engedje, hogy mások hangulata túlságosan befolyásolja. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

Minden idők legnagyobb slágerei hamarosan pörögnek tovább a Megafonban, ez a Kirakat. Menüajánlóval megyünk tovább a mai napon, szeptember 10-én a Leszenyei Hubert Panzióban a következő az ajánlat. Zöld borsós zöldségleves, tyúkhúsleves, quattro formaggi módra sütött csirkemell, rizssel, hasábbal, salátával, sült sertéshús, knédlivel és párolt káposztával, áfonyás gombóc, mákkal vagy édes morzsával szórva, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő, Széchény, a mai ebéd jókai bableves, aranygaluska, vaníliaöntettel és bolognai spagetti. Végül pedig a balasagyarmati Schweik vendéglő mai ajánlatával zárjuk a sort. A mai ebéd paradicsomleves, csontleves, pásztortarhonya házi kolbásszal, császárszalonnával és sajttal töltött sertésszelet, sült burgonyával és tartármártással. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben

0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 10-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már működnek az új trafiboxok a Karancsvölgyben. A fix sebességmérő dobozokat három helyszínen. Karancsalján, Karancslapújtőn, valamint Karancskeszi, Marakodi puszta település részén helyezték ki. László Tünde, a települések jegyzője a Megafonnak elmondta, a fejlesztésre a közlekedésbiztonság romlása miatt volt szükség. A belterületi szakaszon ugyanis megszaporodtak a szabálytalanságok, különösen a gyorshajtás és a veszélyes előzések. A helyszíneket a rendőrséggel közösen mérték fel a legkritikusabb, jól belátható útszakaszon. A beruházást a polgármesterek összefogásával hazai támogatási forrásból valósították meg. Hozzátette, a most telepített trafiboxok már néhány napja üzemelnek. A település vezetők és a Karancsvölgyben élők a beruházásokhoz nagy reményeket fűznek. László Tünde jegyzőt hallják.
1: Három településen, Karancs alján, Karancslapújtőn és Karancskeszi Marakodi puszta település részén kerültek kihelyezésre. Ezekre a fejlesztésekre azért került sor, mert az utóbbi időben megrendült a közbizalom a közbiztonságban és a közlekedés biztonságban. Nagyon sokan belterületen is áthágják a közlekedési szabályokat, elsősorban gyorshajtással, de szabálytalan előzés is gyakran előfordul a településeken. És vannak olyan útszakaszok, amelyek egyébként jól beláthatóak, és sajnos a gyorshajtásnak kedveznek, viszont ezek belterületen vannak. Így a rendőrség munkatársával közösen fel lett térképezve azoknak a szakasz, a felletek térképezve azok az útszakaszok, ahová a rendőrség megítélése és tapasztalata alapján érdemes lehet kihelyezni ezeket a trafiboxokat. Ennek okán a karancsvölgyi polgármesterek összefogtak, mint korábban is oly sok más feladat megoldásában, és úgy döntöttek, hogy a hazai forrásból nyújtott támogatásból megvalósítják ezt a fejlesztést. Így került letelepítésre a jelzett településeken a három trafipax doboz, valamint ugye az összes többi fejlesztés is. A trafiboxok még csak néhány napja üzemelnek.
0: Új oktatókkal és kiemelkedő növendékszámmal indítja a tanévet a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk alapfokú művészeti iskola. Lévárdi Beáta, az intézmény új vezetője elmondta, mintegy 580 diák jelentkezett az iskolába. A növekvő létszám oktatását a jelentősen bővülő tanári kar teszi lehetővé. Új hegedű, tuba és részfúvós tanár mellett három új zongoratanár is érkezett az intézménybe, többek között Németországból, Svájcból és a Vajdaságból. Az igazgató hozzátette, az augusztusban megkezdett korszerűsítések nyomán megújult a tanári szoba, az igazgatói iroda, a titkárság, a raktár és a kottatár is. A megkezdett fejlesztéseket a jövőben is folytatni kívánják, garantálva a minőségi oktatást minden felvett gyermek számára. Lévárdi Beátát, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk alapfokú művészeti iskola igazgatónőjét kérdeztük.
2: Nagyon boldogok vagyunk, mert rengeteg gyermek jelentkezett, de ez annak is köszönhető, hogy rengeteg új kolléga érkezett hozzánk. Ez azt jelenti, hogy új hegedű tanárunk van, három új zongoratanárunk Németországból, Svájcból és a Vajdaságból, lett új részfúvós tanárunk, tuba tanárunk, tehát rengeteg kollégával bővültünk, és ennek következtében nagyon sok gyereket tudunk felvenni. De szerencsénkre, mivel rengeteg gyerek jelentkezett, 580 diáknál tartunk jelenleg a papírok alapján, folyamatosan megy persze a rendszerbe való felvitelük, tehát minden gyereknek biztosítani szeretnénk, és tudjuk is az oktatását. A változtatások elindultak augusztusban, új tanári, új igazgatói, új titkárság, új raktár, új kottatár. Igazából mi ezt már elindítottuk, ezt folytatni szeretném.
0: Kiderült, mit találtak az óvodások augusztus közepén a balassagyarmati Palócligetben. A Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának közlése szerint a gyerekek az intézmény udvarán játszva apró botokkal a földben vasszögeket, érméket és cseréptöredékeket találtak. A múzeum munkatársai azonnal értesítették a szakembereket, akik egy alig 70 cm mély gödör feltárása során 20. századi tárgyakra, töltényhüvelyekre, de ritka ókori és kora újkori kincsekre is bukkantak. A modern leletek mellett egy bronzkori lándzsa, egy római érme és három első Lipót korabeli ezüst dénár is előkerült. A szakértők valószínűsítik, hogy a korabeli ritkaságok eredetileg a Palóc Múzeum gyűjteményébe tartoztak. A leletek ugyanis erősen megégtek, és a II. Világháború után kerülhettek a földbe. A régészek bíznak benne,

0: hogy a jövőbeni kutatások kiderítik majd, pontosan milyen körülmények között kerültek a föld alá a múzeum egykori kincsei. Megváltozott Dunakeszin a könyvek kölcsönzési határideje a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. A korábbi 35 nap helyett 28 napig lehet megtartani a kivett olvasnivalót. A kölcsönzési idő ugyanakkor továbbra is két alkalommal meghosszabbítható, amennyiben az adott könyvre nincs előjegyzés. Az intézmény tájékoztatása szerint a változtatás célja, hogy csökkentsék az előjegyzett könyvekre való hosszú várakozási időt. Így a népszerű, sokak által keresett kötetek rövidebb idő alatt kerülhetnek vissza a könyvtárba, és hamarabb juthatnak el a következő olvasóhoz. Augusztus végén kezdődött és a napokban ért véget Verőcén a gyalog átkelőhelyek kora őszi karbantartása, az égők cseréje, amit az egyre rövidülő nappalok is indokolnak. Grausmann György polgármester tájékoztatása szerint, bár a négy okos zebra folyamatos karbantartást igényel, jól funkcionálnak, hiszen mióta évekkel ezelőtt üzembe helyezték őket, nem történt gyalogost érintő sérülés egyik átkelőhelynél sem. Jövő hét kettől nem lehet autóval parkolni Csörökben a Kossuth utcában. A polgármester elmondása szerint a megnövekedett helyi gépjármű állomány miatt már kezelhetetlenné vált az utcában a parkolás. Sokszor a járdán állnak le az autók, így a kisgyerekes családok óvodába menet az útra kényszerülnek. A döntéssel ezt az állapotot akarják megszüntetni. Csomád, Nagykovács és Dunabogdány futballcsapata egyaránt 6 ponttal várja a hétvégi folytatást a Pest megyei férfi harmadosztály északi csoportjában. Csomád Kismaros ellen, Nagykovácsi Visegrád ellen, míg Dunabogdány a VS Dunakeszi 2 csapata ellen lép pályára.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. Időjárás.
0: Ma egy hideg front hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható a Balassagyarmaton, a Május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval kezdünk. Ha egy igazán jó hangulatú, nyárbúcsúztató programra vágynak, akkor szeptember 11-én és 12-én irány a Balassagyarmati Palócliget, hiszen érkezik a 6. Szeptemberfest. Két napon keresztül sör különlegességek, finom ételek, koncertek, humor és persze igazi fesztivál hangulat vár mindenkit, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken délután 5-kor nyitnak a gasztropavilonok, ahol cseh és kisüzemi sörök, borbár, asztapaszta street food és nápolyi pizza várja az éhes és szomjas fesztiválozókat. 17:00 Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl gondoskodik a jókedvről, 19:30 pedig jön a stand-up comedy. Este 20:30 a Subtons zenél, 21:30 pedig DJ Szilveszterrel indul a nagy magyar buli. Szombaton is 5:00 kezdődik a fesztivál, 6:00 Rodák Rebeka lép színpadra, 7:00 pedig jöhet a Dréher csapolómester, sörivó verseny, ahol akár önök is megmutathatják, hogy mit tudnak. 8:00 ki ez a koncertje, következik, 9:00 pedig a Time Machine retro buli zárja az estét DJ Taylor B-vel a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Szóval, ha szeretik a jó zenét, a finom kajákat, a különleges söröket és a közös bulizást, akkor ne tervezzenek mást szeptember 11-ére és 12-ére. Szeptemberfest Balassagyarmaton a Palócligetben, a Liget teraszon. A belépés ingyenes.

A következő meg a sláger a Nicoletteknek, a Hunoroknak és a Zalánoknak szól, illetve a mai születésnaposoknak. Ez a Kirakat Réda Ireni a mikrofonnál. Már is mondom, hogy mit jelentenek a mai nevek. A Nicoletta görög Nikolaos férfinél francia eredetű női változata. A Hunorok középkori eredetmondából, a csodaszarvas üldöző, Hunor és Magor történetéből származó név. A Zalán Anonymus szerint a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó vezérneve Szalánusz volt, ezt a nevet a Tisza torkolatánál fekvő Szalán kemény helységnévből alkotta a krónika író. A helynév szláv eredetű, jelentése sóskő. Kedves ünnepeltek, jön egy megasláger!

filmajánló rovat a kirakatban, a Mennyasszony, a Vőlegény és a Hivatlan kis vendégek. A NASCAR-hoz egy fergeteges vígjáték, ahol Pio és Anaïs végre kimondják a boldogító igent, de egy kikötéssel, gyerekeknek tilos a belépés, csak hogy a barátoknak más terveik vannak, és a kis lurkókat titokban, bőrönben, táskában vagy épp nagyinak álcázva elcsempészik az esküvőre, a végeredmény pedig totális káosz. Az álomesküvő helyett jön a cukormázas katasztrófa, sírás, nevetés, kicsik, nagyok és egy mennyasszony, aki lassan elveszti a kontrollt és az eszét is. A NASCAR-hoz tele van kínos helyzetekkel, őrült fordulatokkal és ismerős pillanatokkal. Mindenki magára ismer benne, aki valaha járt már lagzin. Ne hagyják ki, ha szeretik, amikor egy tökéletesnek induló hétvége csúnyán kisiklik. Ez nem más, mint a NASCAR-hoz.

0: Megafon az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Mit fogunk csinálni?
10: Mire kész?
9: Élvezni fogjátok.
11: Az óvász nővérek vagytok.
12: Ezt figyeld.
13: Bingo!
14: Margarita!
15: Nincs kedved hozni velem egy rossz döntést?

0: földben vasszögeket, érméket és cseréptöredékeket találtak. A múzeum munkatársai azonnal értesítették a szakembereket, akik egy alig 70 cm mély gödör feltárása során 20. századi tárgyakra, töltényhüvelyekre, de ritka ókori és kora újkori kincsekre is bukkantak. A modern leletek mellett egy bronzkori lándzsa, egy római érme és 3 első Lipót korabeli ezüst dénár is előkerült. A szakértők valószínűsítik, hogy a korabeli ritkaságok eredetileg a Palóc Múzeum gyűjteményébe tartoztak. A leletek ugyanis erősen megégtek, és a II. Világháború után kerülhettek a földbe. A régészek bíznak benne, hogy a jövőbeni kutatások kiderítik majd, pontosan milyen körülmények között kerültek a föld alá a múzeum egykori kincsei. Csomád, Nagy Kovács és Duna Bogdány futballcsapata egyaránt 6 ponttal várja a hétvégi folytatást a Pest megyei férfi harmadosztály északi csoportjában. Csomád Kismaros ellen, Nagy Kovácsi Visegrád ellen, míg Duna Bogdány a VS Dunakeszi 2 csapata ellen lép pályára. A múlt héten újraindította az Egyesült Államok kormánya a Magyarországról és Lengyelországból érkező bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, írja a Reuters alapján a Telex. Más országok jelentkezői esetében viszont továbbra is fenntartják a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Az amerikai külügyminisztérium januárban közölte, átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedés célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvényekkel feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra. A Reuters forrásai szerint a Fehérházból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást. Alapkereste a Fehérházat és az amerikai külügyet is, azonban nem nyilatkoztak arról, hogy miért indították újra bevándorlási vízumok feldolgozását Magyarország és Lengyelország esetében. Kínai kutatók egy olyan gombafajt fedeztek fel, amely az emberi bélben él, és képes védelmet nyújtani gazda szervezetének a sugárzással szemben, számolt be a 24.hu. A cikkben azt írták, sugárzásnak kitett egereken végzett kísérletekben a kutatók azt találták, hogy a gombával kezelt állatoknál kisebb volt a súlyvesztés, a gyulladás, mint azoknál a társaiknál, akik nem kaptak a gombából. A tudósok szerint ez még nem jelenti azt, hogy mindenkinek be kellene építeni ezt az étrendjébe. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a gomba már természetes módon is előfordul egyes erjesztett élelmiszerekben, és az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala is jóvá hagyta étkezési célra. A jelek szerint Salma Hayek egyáltalán nem bánja, hogy betöltötte a 60-at, írja az Index. A mexikói-amerikai színésznő jó ideje büszkén vállalja az idő múlását, rendszeresen megmutatja a közösségi oldalain a ráncait és az őszhajszálait is. Talán nem véletlen az sem, hogy most nem szülinapot, hanem inkább szüli hetet ünnepelt. A minap ruha nélkül csobbant az óceánban annak örömére, hogy betöltötte a 6. X-et, internetes követői legnagyobb örömére. Tom Jones a közösségi oldalán tisztázta a The Voice című brit tehetségkutatóból való távozásának körülményeit, miután korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a műsor készítői a zsűri megújítását célozták meg. A 24.hu cikke szerint Jones azt írta, hogy egyáltalán nem akarta otthagyni a műsort, amelyet továbbra is szeret, és a közönség támogatását is nagyra értékeli. Állítása szerint a döntést a TV csatorna hozta meg, ráadásul már korábban. Őt azonban csak nemrég értesítették róla. A távozás indokaként a biztosítással kapcsolatos pénzügyi nehézségeket nevezték meg számára.
1: Időjárás.
0: Ma egy hidegfront hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Szeptember 11-én és 12-én ismét megrendezik a Váci Sör és Hal Fesztivált, ahol két népszerű rendezvény találkozik egyetlen nagy családias fesztiválon. A belépés ingyenes, így ha egy jó hétvégi programot keresnek, érdemes Vác felé venni a

irányt. A pénteki nap már este 7-kor beindul. Ekkor a Six Sox lép színpadra, 9-től pedig a Cosmix gondoskodik a hangulatról. Az estét 10 órától DJ Mono zenéje zárja. Szombaton már délelőtt 9-kor kezdődik a halfőző verseny, ahol a résztvevők halászlével, hallevessel vagy más halas különlegességgel mérik össze tudásukat. 11 órakor a Réparetek magyaró interaktív gyerekműsora várja a családokat, délben pedig a Forum Dance Company bemutatója következik. Délután 2-kor kihirdetik a halfőző verseny eredményét, 2-3-kor Toldi Tamás énekes lép színpadra, 3-4-től pedig a termelőket ismerhetik meg közelebbről a látogatók. A zene ezután sem áll le, 5 órakor a Krokodil koncertje következik, este 7-kor pedig indul a sörivó verseny. A szombat esti fő attrakció 20 órától a Republik Éljenek a dalok produkció lesz, a Kék és Narancsárga produkció előadásában. A napot 9:30-tól DJ Henrik zárja. A Váci Sör és Hal Fesztivál sörrel, halas finomságokkal, családi programokkal és ingyenes koncertekkel várja a közönséget szeptember 11-én és 12-én Vácott.

A megaslágerek között könyvajánlóval megyünk tovább. Rosanna Lay könyvét hozom ma önöknek, ez nem más, mint az Örök kert. Megindító történet szerelemről, veszteségről és újrakezdésről. Dorset és Dél-Olaszország tájain. Dél-Olaszország napsütötte dombjai között fekszik a Románó család olajfaligete, ahol Lara a lányával, Rózzal és az unokájával, Beával él. Lara egy életen át próbálta elfelejteni azokat a traumatikus eseményeket, amelyek 70 éve arra késztették, hogy elmeneküljön Dorsetből. Ám amikor látja, hogy a szenvedélyes kerttervező Beát leveszi a lábáról Matteo, a jóképű karizmatikus étterem tulajdonos, Lara attól tart, hogy az unokája ugyanazt a hibát követi el, mint amit ő sok évvel ezelőtt. Emlékezve egy régi ígéretére, Lara megkéri Beát, hogy utazzon Dorsetbe és állítsa vissza a család régi kertjének eredeti pompáját. Bea szeretne többet megtudni imádott nagyanyja rejtélyes múltjáról, de aggódik, hogy Matteo megvárja-e, és vajon milyen bajós titkokra bukkanhat a Dorsetti házban. Eközben Olaszországban felbukkan egy régi szerelem Rose múltjából, és azzal fenyeget, hogy felfedi a régóta őrzött titkot, amely végleg szétszakíthatja a Románó családot. Rosanna Lay a tőle megszokott eleganciával szövi össze három nő generáció sorsának szálait, akiknek az élete a családi kapcsolatokon túl is összefonódik a múlt és a jövő között. Érdemes beszerezni ezt a jó kis könyvet, Rosanna Lay, az Örök kert.

0: Balázs.
1: Premier filmek a Balassagyarmati Madács moziban. Mit érdemes ma megnézni? Már is kiderül ez a kirakata műsor, amiben minden benne van. 2 órától Moxi Cica nagy utazása a gyerekeknek, illetve a Marsupilami. 3:43-tól és 4:07-től vetítik az Életfutár című filmet. Pókember vadonatúj nap 3:43-tól. Átkozott boszorkák, a második rész, visszatér Sandra Bullock és Nicole Kidman. 3:45-től, 3:45-tól és 8:00-tól. El Camino, találd meg az utad 4:00-tól. Inside Out, köztünk járnak 5:30-től. Hópa vagy remény 6:30-tól. Akik igazán számítanak, egy filmdráma 6:00-tól. 8:00-kor pedig Balszerencse akcióban, Tériszony és Torrente 6. rész, az elnöki ügy. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
6: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. OpArt Optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Sandy Hajni.

0: felsalgó tarján a legolcsóbb. A múlt héten újraindította az Egyesült Államok kormánya a Magyarországról és Lengyelországból érkező bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, írja a Reuters alapján a Telex. Más országok jelentkezői esetében viszont továbbra is fenntartják a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Az amerikai külügyminisztérium januárban közölte, átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedés célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvényekkel feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra. A Reuters forrásai szerint a Fehérházból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást. Alap kereste a Fehérházat és az amerikai külügyet is, azonban nem nyilatkoztak arról, hogy miért indították újra a bevándorlási vízumok feldolgozását Magyarország és Lengyelország esetében. Szlovákiában a közelmúltban több gömöri református templom is jelentős viharkárokat szenvedett. Ezek helyreállítására most gyűjtést hirdetnek. Ezt írta a felvidék.ma hírportál. Főképpen Nemes Radnót, Simonyi, Darnya, Runya, Szilice, valamint Szakó és Iványi református közösségeinek templomait érintette a vihar. A károk mértéke településenként eltérő, de több helyen a templomok tetőszerkezete bádogozása, esőcsatornája és cserepezése is megrongálódott. Az érintett templomok között több jelentős műemléki és építészeti értéket képviselő épület található. A gyűjtés a jövő héten indul. Ez idő alatt a gyülekezetek és a magánszemélyek is bekapcsolódhatnak az adománygyűjtésbe, melynek célja, hogy legalább részben enyhítsék a viharkárok helyreállításának jelentős anyagi terheit. A jelek szerint Salma Hayek egyáltalán nem bánja, hogy betöltötte a 60-at, írja az Index. A mexikói-amerikai színésznő jó ideje büszkén vállalja az idő múlását, rendszeresen megmutatja a közösségi oldalain a ráncait és az őszhajszálait is. Talán nem véletlen az sem, hogy most nem szülinapot, hanem inkább szüli hetet ünnepelt. A minap ruha nélkül csobbant az óceánban annak örömére, hogy betöltötte a 6. X-et, internetes követői legnagyobb örömére.
1: Időjárás.
0: Ma egy hidegfront hatására több felhő lesz az égen, de csak elszórtan várható kisebb eső. A legmelegebb órákban 24-25 Celsius fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható a Balassagyarmaton a május 1 úton, Ipajszögön a vasúti átkelőnél, valamint Gödön a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyon szól.
5: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval kezdünk. Ha egy igazán jó hangulatú, nyárbúcsúztató programra vágynak, akkor szeptember 11-én és 12-én irány a Balassagyarmati Palócliget, hiszen érkezik a 6. Szeptember Fest. Két napon keresztül sör különlegességek, finom ételek, koncertek, humor és persze igazi fesztivál hangulat vár mindenkit, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken délután 5-kor nyitnak a gasztropavilonok, ahol cseh és kisüzemi sörök, borbár, asztapaszta street food és nápolyi pizza várja az éhes és szomjas fesztiválozókat. 17:30 Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl gondoskodik a jókedvről, 19:30 pedig jön a stand-up comedy. Este 20:30 a Subtons zenél, 21:30 pedig DJ Szilveszterrel indul a nagy magyar buli. Szombaton is 5-kor kezdődik a fesztivál, 6-kor Rodák Rebeka lép színpadra, 7:00 pedig jöhet a Dréher csapolómester, sörívó verseny, ahol akár önök is megmutathatják, hogy mit tudnak. 8-tól ki ez a koncertje, következik, 9-től pedig a Time Machine retro buli zárja az estét DJ Taylor B-vel a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Szóval, ha szeretik a jó zenét, a finom kajákat, a különleges söröket és a közös bulizást, akkor ne tervezzenek mást szeptember 11-ére és 12-ére. Szeptember Fest Balassagyarmaton a Palócligetben, a Liget teraszon. A belépés ingyenes.